Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sorry for party rocking. Yeah, bitch.

0: órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet. A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Olyan ő, hogy megáll.

megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. This one's going out to everybody in the place.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

fine selection.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

rockzene örök. A rock itt gördül velünk évek és évtizedek óta. Önök most Eszes István rocktörténeti műsorát hallgatják.

mai műsorunk címe a vietnámi háború és a háborúk elleni tiltakozás a rockzenében. Köszöntöm Önöket rocktörténeti sorozatom mai adásában. Gondolom, sokan felismerték a bevezető zenét. Igen, ez valóban Hair Musicalből, illetve a filmből van. Azt látjuk a filmben, amikor a főhős a többi katonatársával együtt menetelnek és szállnak be a repülőgépbe, ami Vietnámba szállítja őket. Mai és a következő műsorunk azt mutatja be, sok-sok zenével illusztrálva, hogy a vietnámi háború milyen nyomokat hagyott a rockzenébe, illetve a rockzenészek hogyan reagáltak erre, és az ezt követő háború.

lassan már több mint 50 éve, hogy 1973. január 27-én az Egyesült Államok súlyos veszteségeket elszenvedve kilépett a vietnámi háborúból. A közel 10 éven át tartó visszály alatt soha nem látott, mindent elsöprő tiltakozás hullám indult meg Amerikában, melynek a kulturális vetülete a poptörténelembe is nagyon mély nyomot hagyott. Az 1965-től 1975-ig tartó vietnámi háború az USA történelmének a leghosszabb fegyveres konfliktusa volt, melyben több mint 58 ezer amerikai katona esett el. 1964 és 73 között 2,5 millió amerikai férfit soroztak be. Három dalt mutattak be ebből az időszakból. Első Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Ha a vietnámi háborúról szó filmekre, és ezáltal általában háborúra gondolunk, szinte mindenhol ez a dal kíséri a képeket. Nem véletlen, hiszen ez az 1969-es szám lett a háború ellenes megmozdulások egyik legfőbb himnusza. Ezért számos rendező ezt álmodta a pusztításról szóló jelentetei alá. A cím arra utal, szerencsés fiak, hogy vannak szerencsés és kevésbé szerencsés fiak Amerikában. Azért írtam ezt a számot, mert háborús veteránként undorítólag találtam, hogy egyeseknek politikai és pénzügyi privilégiumaik miatt nem kellett a háborúba menniük, nyilatkozta a szerző. Második dal Jimi Hendrix-től a Machine Gun. Igen, ez a másik megkerülhetetlen korabeli filmzenét Jimi Hendrixhez köthetjük. Ő is számos dalban dolgozta fel, mind a vietnámi háborút, mind a fekete polgárjogi mozgalmakat. Virtuóz, őrült gitártechnikájával önmagában is kifejezte az értelmetlen pusztítás hangulatát, de több dalában a szövegben konkrétan is utal erre. A Machine Gun azért jó példa erre, mert ezekben az effektektől, a gitárban előcsalt pokali zörejektől egyből mindenkinek beúrik a fegyverropogás, a helikopterkerepelés, a halálsikoly. Miközben Hendrix arról énekel, hogy gonosz emberek kényszerítenek másokat az ölésre. Ebből a dalból sosem készült stúdiófelvétel, egy koncertfelvételt fog bemutatni. A harmadik dalt Charlie Daniels Band játsza, az a címe Still in Saigon.

Amint az Egyesült Államok beavatkozott a második indokínai háborúban, a polgárjogért éneklő szerzők imár ezután a hadviselés ellen is protestáltak. Az elkövetkező néhány évben a háború ellenes tiltakozás több amerikai egyetemre is átterjedt. Hamarosan folkénekesek és rockstárok is megjelentek a nagygyűléseken. A háború eszkalódása azt jelentette, megteremtett azt a lehetőséget, hogy egyre több és több fiatal soroznak be hadseregben. Ebben a hangulatban született meg az I Feel Like I Am Fixing to Die című dal, melyet Country Joe McDonald írt. A keserű szövegű szerzemény, idézek egy sort, legyetek ti az elsők a környéken, akinek a fia egy dobozban jön haza. Ez a dal jelképe lett a tiltakozó akcióknak, újra és újra felcsendült a tüntetéseket, a fiatalok már egymásnak énekelték. Az első dalt, tehát játssza Country Joe McDonald, a második Billy Joel-től a Good Night Saigon, és harmadik Rolling Stones Gimme Shelter. A Gimme Shelter nem véletlenül szerepel rendszeresen első helyen a Stones legjobb dalait felsoroló listákon. A világ egyik legeredetibb riffjével indul, hátborzongatóan szép vokála folytatódik, majd egy erőteljes zugásba fordul. A háborút, a félelmet és a gyilkosságot tematizáló dal a zenekar 1969-es Let It Bleed című albumán jelent meg először. Jagger úgy nyilatkozott róla, hogy a vietnámi háború erőszakos időszaka ihlette.

1967. októberében hozták először színre a vietnámi háború ellen tiltakozó mozgalom egyik fő jelképévé vált zenei darabját, a Hert. A műben felcsendülő szerzemények háborúellenes hippi himnuszokká váltak. Az új stílus teremtő alkotásnak a szövegét, mely egyúttal több tabut is megdöntött, James Rado és Jerome Ragni írta, zenéjét pedig Galt McDermott szerezte. A Hert sikere szinte megállíthatatlan volt, 1750-szer játszották a Broadway-n, és 12 évvel a bemutató után Milos Forman rendezésében filmet is készítettek belőle. Műsorunk elején már játszottunk a musicalből egy dalt, most az Aquarius-t fogjuk bemutatni. A másik dal címe The Unknown Soldier, játssza a Doors. Várj, amíg elmúlik a háború, és amíg mindketten egy kicsit idősebbek leszünk, az ismeretlen katona. Indítja halkan Jim Morrison az Unknown Soldier című dalt, hogy másfél perc múlva már a sereg menetelését hallgatva idézze fel a hallgatókkal egy asztalon katona halálát, és a módját annak, ahogy az egész konfliktus bemutatta és ábrázolta az amerikai média. A Doors 1968-ban adta ki ezt a dalt, és mivel háborúellenes szerzeménynek számított, számos rádióban betiltották.

A legendás 69-es Woodstocki Fesztiválnak a Flower Power szárnyalása és a hippi generáció mámoros örömünnepe mellett szintén volt egy háború ellenes felhangja. Ebben az időszakban a protestdalok új köntös nyertek, a korábbi folkos beütésű számok helyett immár tiltakozó rockdalok is születtek. A politikai demonstrációk egybeolvadtak a kulturális megmozdulásokkal. A hippiéra két kedvenc San Franciscói zenekara, a Jefferson Airplane és a Grateful Dead szintén kapcsolatba hozható a korabeli mozgalmakkal. Lejátszásra kerülő dalok: Jefferson Airplane, Volunteers, Grateful Dead-től az Uncle John's Band, valamint egy emlékezetes momentuma volt a Woodstocki népünnepének, amikor a fesztiválozók az Egyesült Államok zászlóját égették el, majd Jimi Hendrix eljátszotta az amerikai nemzeti himnuszt egy meglehetősen szokatlan verzióban. Hallgassuk meg Jimi Hendrix dalát egy élő felvételről.

0: Most nem egy rockdalt, hanem egy szép karácsonyi örökzöld dalt, a White Christmas-t fogom lejátszani, ami nagyon komoly szerepet kapott az amerikaiak vietnámi háborújában. Hogy kerül ez ide? Igen, ez a dal jelentette azt, hogy elérkezett a vietnámi háború vége, és az amerikai katonák és a személyzet evakuációjának eljött a végső pillanata. 1975. április 29-én délelőtt
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édesség üzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A budai központi kerületi bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
8: www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
11: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
10: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
11: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
10: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
11: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
10: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: Bringing back the old school sounds.
0: Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek duva.

Üdvözlöm, kedves hallgató! A Duvap édes kis szomorkás történetébe jutottunk az 50-es évekig. Pontosan egy dzsungelbe jutottunk el, a Cadets 1955-ös számába. A címe Stranded in the Jungle.

0: Az együttes arról volt híres, hogy többnyire feldolgozásokat, mások által készített dalokat hozott újra a piacra. Ezt a számot is eredetileg a Jay Hawks énekelte, de a kedvenc értevel a R&B listán a negyedik, a pop listán a 15. helyet.
1: Meanwhile, back in the States.

hagyj meséljek el egy érdekességet a Klavesz együttesről. A popzene történetében talán ők az egyetlen olyan együttes, akiknek a számai nagy részét egy hanglemezgyár elnöke írta. Jelen esetben az Atlantic Records elnöke Ahmet Ertegán nagyon bízott az együttesbe, és 8 olyan dalt írt, amelyek a kislemezek A vagy B oldalán jelentek meg. Hallgassuk meg ebből az időszakból az Eternals slágerét, Rocking in the

Mielőtt rátérjünk a következő számra, hagyd mondjak el egy érdekességet, hogy ekkor az 50-es évek közepén jelent meg az ünnevezett pseudo-duvap. Ez a név is utal rá, hogy nem igazi duvap zenéről beszélünk, ez magyarul azt jelenti, hogy olyan együttesek jelentek meg, vagy szólóénekesek, ahol a szólóénekes vagy egymagába, vagy egy másikkal közösen énekel egy duvap stílusú dalt. Ők maguknak duvapnak nevezik, de igazából nincs mögöttük valódi együttes. Hallgassuk meg a Rosie and the Originals-től az Angel Baby-t ebből a korszakból.

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duvább zenéjéből válogat Eszes István.

A következő énekesről elmondanék pár szót. Ő is a pseudo dvaposokhoz tartozik, úgy hívják, hogy Ron Holden. Őt az az érdekesség róla, hogy őt egy börtönbe fedezték föl. Egy kis zenekarban játszott, koncertezett, és valami koncert szünetében kiment az épület elé, ott elkezdett cigarettázni, állítólag kábítószerezni, és körbe kínálta a füvet a fiataloknak. A rendőrök elkapták, lezárták 3 hónapra, és a börtönbe meghallotta őt egy Larry Nelson nevezetű sheriff énekelni. Ő már régóta játszott a gondolattal, hogy a popzenével kéne foglalkozni, megtetszett Ron Holden zenéje és éneke, és ezután lemezproducer lett. Holden leghíresebb száma a Love You So, ezt hallgatjuk most.

előbb beszéltem pseudo-duvapról, még szintén engedjék meg, hogy megosszak egy ilyen speciális kifejezést, a duovapot. Ugye a zenét mi duvapnak hívjuk, de ebben a korszakban megjelentek duók, énekesek, akik duvap zenét játszottak. Elsőként hallgassuk meg egy ilyen számot Dontól és Juantól. Don and Juan, what's your name?

szereted a Duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a Duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

Gabon és Juan után még egy duvap duóba hallgatunk bele, mert úgy hívják, hogy Johnny és Joe, és arról énekelnek, hogy itt megy a szívem.

időben eljutottunk 1958-ig, egy érdekes jelenségnek leszünk tanúi. A 50-es években az együttesek, duvap együttesek szinte 90%-ban fekete, négerbőr énekesekről álltak. 58 körül megjelentek a fehérek, és ezen belül is az olaszok. Egy későbbi műsorban majd fogunk a olasz zenéről beszélni. Ma hallgassuk meg az első ilyen ismertebb együttest, Dion és a Belmonts, aki

ezt a számot Dion and the Belmonts éneket, a szám címe az volt, hogy a Teenager in Love, tehát egy szerelmes teenager. A műsor hátterévő részében már csak fehér bőrű duvapi zenészeknek a számait fogom játszani, mindnyájan olaszok. Pontosabban olasz származásúak, elsősorban nagyvárosokból, New Yorkból, Bronxból, Brooklynból jöttek. A feketékhez hasonlóan az olaszok is nagyon vallásosak voltak, általában szinte mennyezik a zenészeket, majdnem mint templomba, templomi kórusokba kezdték a fellépéseket. A legismertebb képviselők, a nevük is érdekesek, az elegánsak, the elegance, aztán a capriak, the caprice, a mystics és a classics. Először hallgassuk meg a elegánsaktól a Kis Csillag című számot.

Sun címe, Little Star volt és énekelte a elegáns zenekar. There's a moon out tonight that's so strong and there's a girl. Már is elérkeztünk 1961 nagy slágeréhez, a Holdas éjszakáról. A Caprice énekli a Sun címe, There is a moon out tonight.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsoromat. A Mystics együttes csodálatos dalát, a Hashabit hallottuk. Kövesse legalább egy ugyanilyen szép nóta, esküszöm, This Is Queer, énekel a The Skyliners együttes.

zenei barangolásunk során eljutottunk a duvapnak ahhoz a korszakához, amit pop duvapnak nevezünk. Az 50-es évek második felére a duvap egyre népszerűbb lett, nem csak a feketék, hanem a fehérek között is. Felfigyeltek rá a menedzserek, a lemezkiadók, elkezdődött a duvap komercializálódása.

Ekkoriban gyakorlatilag kétféle zenét játszottak. Néhányan azt a zenét játszották lemezre, amit az utcán hallottak. Mások pedig azt, amit a lemeztársaságok menedzserei álmodtak meg nekik. A lemeztársaságoknak nagy hatalmuk volt, a legtöbb csapat szó nélkül engedelmeskedett neki. Ebben a reményben több csapat is az úgynevezett kiművelt stílus irányába indult. Hallgassuk meg ebből az korszakból Four Letts együttes Isztambul számát.

A Four Lads egy fehér énekesekből álló kanadai együttes, egy eredetileg 1928-as dalnak az újra feldolgozását hallgatjuk. Was once New Amsterdam, why they changed it I can't say. People just liked it better.

más lemezben egy gyerek, ezt a stílust ötvözték a tinédzserek által kedvelt klasszikus duvappal. Nek az eredménye három dolog lett. Létrejöttek az úgynevezett cover lemezek, amikor azonnal lekopintottak egy korábbi vagy egy az akkor is lágert. Másik, hogy tovább lágyították a tipikus duvap hangzást, amely igazából egyre szélesebb hallgatói réteget tudott bevonzani. A harmadik pedig az volt, hogy gyeszesítették a régi standard zenét ezzel a fiatalok számára és érdekessé tették. Ezeket nevezzük együttesen pop duvapnak.

zenei rendezők gyakran gyengítették, vagy egyszerűen töröltek duvap elemeket a zenéből, így ezzel elfogadhatóvá lett az konzervatívabb idősebb emberek számára. Ritkán használták a falzettót, a basszus sem jelent meg külön, hanem beolvasztották a kísérő vokálba, és egyszerűbbek lettek a refrének.

ezzel a megoldással dalamosabb lett a zene, mint az által duvap szerzeményekben. Az ütem kevésbé lett fontos, ezzel a sikerrel aratott nagy sikert az Avalons előbb hallott My Heart's Desire száma, vagy pedig a Fidelites együttesnek The Things I Love.

A popos Doab felé vezető útnak a másik lehetősége az volt, hogy régi úgynevezett standard dalokat dolgoztak át Doab verzióra, ilyen például a Skyliners, a Pennies from Heaven című szám. A Skyliners egy pittsburghi zenekar, fehér érdekesekből állt, legnagyobb sikerük 1960-ban a Since I Don't Have You. Ezt a műsorban többször játszottuk, most a Pennies from Heaven című számot hallgatjuk.

országúti cirkálók, hamburgerek, jampecek és csajok. Az 50-es évek duváb zenéjéből válogat Eszes István.

A The Priest egy, ahogy említettem, egy fehér énekesekből álló zenekar. 1956-ban alapította a 13 éves Joey Lanzano és a 16 éves Tommy Biaglo. Szép, franciás hangzású nevüket egy néger énekestől kölcsönözték.

Ők voltak a The Freeze, számuk címe Have You Heard? Ahogy jeleztem, a 60-as évek elejére ez a korábbi klasszikus doo-wop kezdett kifutni. Talán a tánc mutatja meg az érzelmeknek ezt a változását. Emlékszünk, az 50-es évek tínédzserei szerették a lassú, összebújós táncokat. A 60-as évek fiataljai már a gyors táncokat kedvelték, ahol a párok nem is érintkeztek egymással. Nagy sikert hozott Csabi Checkernek és a kísérletének, a Dreamlovers-nek a Twist.

0: music to make love to.
1: Szereted a duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

folytassuk barangolásunkat az 50-es évek zenéjébe. Mielőtt zenét játszanánk, pár szót beszélgessünk a lemezlovasokról. Amerikában az 50-es évek elején a lemezlovasok igazi egyéniségek voltak. A saját elképzeléseket valósították meg, semmi nem kötötte a kezüket, együtteseket, énekeseket tudtak sztárolni, vagy buktatni. Aztán az évtized végére ez is ipaszerűvé lett, helyettük jöttek a kevésbé elkötelezett lemezlovasok, akik mechanikusan azokat a dalokat játszották, amiket a rádiótársaság felvett a játszási listára. Ezzel született meg az úgynevezett Top 40 forma, ami az 50-es évek végén indult Amerikába, és gyakorlatilag itt ma Magyarországon is sajnos ez érvényesül. Az állomások azokat a számokat játszották, amelyek a lemezboltok eladási listáin a legnépszerűbbek voltak. Ez aztán betette a kaput a kisebb, független lemeztársaságoknak, akik nem volt elegendő pénze a felvételék reklámozására. Mivel nem tudták promotálni a lemezeiket, az új emberek nem vették, és a rádió sem játszották a számaikat.

az 50-es évek végén alakult ki, hogy a tini körébe fiatal sztárokat kezdtek bálványozni. 1959-ben egy sor ilyen fiatal, jóképű, fiatal énekes lépett a palondra. Frankie Avalon, Fabian, Bobby Rydell, Bobby Darin, Bobby V vagy Bobby Vinton. Mi most Frankie Avalontól hallgatjuk a Young Love című

Frankie Avalonnak az első nagy sikere 1959-ben a Venus című szám volt. 1962-re nagyjából kifutott az énekes karrierje, utána filmekben szerepelt, utolsó ismert szereplése 78-ban a Grease című filmben szerepelt.

A következő énekes, akinek játszom egy számot, Bobby V. Bobby V-nek a karrierje sajnos egy tragédiával indult. 1959. február 3-án zuhant le Buddy Holly repülőgépe. Ők koncertre tartottak Minnesota fele. Így, mivel meghaltak, a koncertszervezők körülnéztek, hogy ki tudnának a színpadra állítani, így a 15 éves Bobby V feléphetett a Minnesota-i koncerten helyettük, és ez indította el a karrierjét. Érdekességét hagyj jegyezzem meg, hogy zenekarában egy időben játszott a fiatal Bob Dylan is. Bobby V karrierje során összesen 38 sikeres a poplistára feljutó számot adott ki. Sajnos 2016-ban meghalt. A következő szám, amit tőle játszunk, az Bobby V, a True Love Waits.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés főszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egésznapos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az Erzsébetvárosi emberölés mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most így!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Ladies and gentlemen, this is Roman Streamusin.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trúcsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a Celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Aisha.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trúcsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
5: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
3: Kellemesen szép délelőttet kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina is, illetve elvileg Sanyi is, csak gyakorlatilag valamiért nincs hangja. Nem bírjuk Sanyit bekapcsolni, úgyhogy ezen még itt a háttérben megpróbálunk dolgozni, de jelen pillanatban ketten vagyunk. Szia Karina!
4: Szia Robi! Hallottam valami kluttogást, úgyhogy lehet, hogy Sanyi hangját is megkapjuk. Ám a technika jól kibrabált velünk, úgyhogy szép csütörtöki napunk van ma.
3: Hát alapvetően igen, egy ilyen kis kora őszi időjárás viszonylag kellemes idővel, úgyhogy ez várható. Majd időjárás rovatunkban ezt is elmondom, hogy lesz majd bölcsesség, horoszkóp, illetve érdekesebb színes híreket hoztunk nektek, amiről fogunk beszélgetni, úgyhogy csapjunk bele is a lecsóba, és a mondó vagyok, hogy gyorsan elérhetőségénk www.lépésradio.hu. Itt van nekünk egy kívánság dobozunk, aztán hallgat egy messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is megtaláltok minket, valamint írhatok nekünk e-mailt.
4: Az infokukat lépésradio.hu e-mail címre 024-ben.
3: Sanyi egyébként tényleg itt van, de mi mindig nem halljuk, jelzem, csak...
4: Igen, hallottam, hogy klucs,
3: úgyhogy igen, nem van, próbálkozik, csak egyszerűen nem tudja valamiért feloldani a hangját, hogy miért nem halljuk, erre nem jövünk rá. Viszont köszöntsük a névnaposokat itt a mai műsorban. Szeptember 24-én a Gellértek ünnepelnek, illetve a Mercedesek. A Gellért német eredetű név, jelentése gerely, kemény, a Mercedes spanyol eredetű név, jelentése komoly, kiváltó. Ja, bocsánat, fogoly kiváltó, nem komoly, nem mindegy.
4: A komoly fogoly kiváltó, az se rossz. Az se rossz. Komolyan gondolja a fogoly kiváltását. A Mercedes, én nem gondoltam volna, hogy ennek ilyen jelentése van, mert hát egy Mercedesről automárkát neveztek el.
3: Nem csak, rengeteg, ez egy női név.
4: Női név is, mert van nekem is ismerősöm, de hogy erre valami szebb jelentést is találhattak volna, mert így nem illik sem a névhez se, hogy miért választották ezt az automárkának, ezt a nevet, szóval, hát jó.
3: Igen, úgyhogy érdekes ez. Aztán egy kis további érdekesség, képzeljétek el, hogy ma, szeptember 24-én, ma van a, képzeljétek el, nem más, mint a tengerhajózás világnapja. 2026-ban szeptember 24-ére esik a tengerhajózás világnapja. Az ENSZ és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet idei témája, vagyis nagyjából a szabályoktól a gyakorlatig a tengerhajózás kiválóságának szolgálatában. Na, nekem meg nincs hangom. Hogy miért ennyire fontos a hajózás? A nemzetközi kereskedelem legalább 80%-a tengeri úton mozog, vagyis rengeteg olyan termék, amelyeket egy hétköznapi napon használunk, vagy megvásárolunk, életének egy részében valószínűleg hajón utazott. Aztán még egy kis érdekesség, hogy a világ legnagyobb tükmozaikja, ha már vidám délelőtti műsorról beszélgetünk, már pedig vidámak akarunk lenni, Angliában körülbelül 11 ezer tökből és sütő tökből készítették el David Attenborough és egy béka portréját. A Sunfield Farm alkotása 218,2 négyzetméteres, és új Guinness világrekord lett. A mozaikat 18 ember építette meg körülbelül 5 óra alatt, és kizárólag a különböző tökök természetes színeiből állították össze a képet.
4: Gyönyörű lehet.
3: David Attenborough ráadásul idén állították össze a képet.
4: Gyönyörű lehet.

0: ettem szegény. Tehát, hogy úgy megettem, vagy megeszem, megkóstolom, amikor így kisül frissen, de az illatát sem szeretem, és valahogy enni is olyan, nem tudom. Mondom egyetlen egyszer.
1: Különben azt mondják, hogy mézzel kell bekenni, és akkor... akkor sokkal jobb íz lesz, de az sem mindegy, hogy milyen fajtát veszek. Tehát mindig úgy szoktam, hogy van 4 fajta, abból mindegyikből veszek egyet, de nem mindegyik nyeri el a párom tetszését, mert én nem eszem meg.
0: Na, hát én meg nem. Valahogy úgy vagyok, ezzel én sem nagyon.
1: És akkor valahogy jobb lesz, az úgy rákaramellizálódik, mézesebb lesz, krémesebb lesz, de én rosszul vagyok tőle.
0: Na jó, Karina, végképp nem én azért megeszem, de nem szeretem, maradjunk ennyibe. Viszont indítsuk műsorunkat egy kis zenével, aztán pedig jövünk vissza a nap bölcsességével. Tartsatok velünk, jó szórakozást!

0: fázni fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: És akkor már is megyünk tovább, méghozzá nem mással, mint egy kis időjárással a Hungaromet ZRT jóvoltából. Először is körülnézünk nagyobb városainkban, most egy picit felcseréljük itt a rovatok sorrendjét, de itt vagyunk, és természetesen többi rovatunk is lesz. Budapesten jelenleg erősen felhős az ég, és 14 fok van, Debrecenben is szintén csak erősen fátyol felhős az ég, 14 fok, Győrben 16, Miskolcon fátyol felhős 13, Pécsen erősen felhős 16, még Szegeden erősen felhős, és szintén 16 fok van. A mai napra 18 és 24 fok közötti napi csúcs várható. Délelőtt változóan felhős idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel, csapadék nélkül. Délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordult elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati-nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések. Záporok, zivatarok környezetében is lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18-24 fok között várható. Kés estére 8 és 14 fok közé hűl a levegő. Egy kis orvos meteorológiát is mondok nektek, méghozzá a frontérzékenyek számára fontos info, hogy kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás, ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához, írja ezt a Hungaromet. Ezek a legfrissebb infók. Kérdezem közben Sanyit, hogy halljuk-e? Halló, Sanyi!
2: Én már itt vagyok, de...
1: Szuper! Hallunk! Király! Oh, megoldódik!
3: Szia, Sanyin! Annyira hiányoztál!
2: Á, király! Most én kontrollban nem hallom, hogy hallatszom-e, de akkor igen.
1: Igen, hallom. Tökéletesen hallatszol, úgyhogy
3: jobb,
1: ne csinálj
3: semmit. Jobb, mint régen. Tehát...
1: Lát.
2: Hát majdnem.
1: Nem, tényleg jobb a hangod, mint régen. Most olyan kis jó, kis hangos vagy, úgy teljesen rendben.
2: Mindent befrissítettünk már. Már benyeltem egy higisebb kendőt is már, mindennek. Magam is frissítsem.
1: Jó, rendben. Viszont hamarosan Sanyi mond bölcsességet, meg lesz horoszkóp, egy nagyon picit zenélünk, jövünk vissza azonnal.

Néha az örömöd a mosolyod forrása, de van, hogy a mosolyod lehet az örömöd forrása. Nem mindig kell megvárnunk, hogy valami különleges történjen velünk ahhoz, hogy jobb kedvünk legyen. Néha egy mosoly, egy kedves mondat, egy könnyedebb hozzáállás indítja el azt a folyamatot, amitől végül tényleg jobbá válik a napunk.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak már a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Ma egy váratlan ötlet könnyen felboríthatja az eredeti terveidet, de lehet, hogy éppen ettől lesz jobb a nap. Ne ragaszkodj minden áron ahhoz, mit reggel elhatároztál. Pika. Egy apró siker ma nagyobb lendületet adhat, mint gondolnád. Engedd meg magadnak, hogy örülj neki, mielőtt már is a következő feladatot keresnéd. Ikrek. Egy beszélgetés ma könnyednek indulhat, mégis érdekes gondolatokhoz vezethet. Figyelj arra, amit valaki csak mellékesen jegyez meg. Rák. Valaki ma kellemesen meglepet egy gesztussal vagy üzenettel. Nem kell mögötte különösebb okot keresni. Néha egyszerűen jól esik valakinek kedvesnek lenni. Oroszlán. Könnyen magadra vonhatod a figyelmet, de most a humorod lehet az igazi erősséged. Egy jókor érkező vicces megjegyzés még egy feszült helyzetet is könnyebbé tehet. Szűz. Egy régóta halogatott feladat ma sokkal egyszerűbbnek bizonyulhat, mint amilyennek elképzelted. Lehet, hogy több energiát vitt el az aggódás, mint maga a megoldás. Mérleg. Érdemes lehet kezdeményezned egy beszélgetést valakivel, akivel már régen váltottál hosszabban szót. Nyilván kiderülhet, hogy mind a ketten ugyanarra vártatok. Skorpió. Valami ma másképpen alakulhat, mint tervezted, mégsem biztos, hogy rosszabbul. Egy időt az új helyzetnek, mielőtt eldöntöd, tetszik-e. Nyilas. Megszokottnál erősebb benned a kalandvágy. Már egy spontán program vagy kisebb kitérő is elég lehet ahhoz, hogy teljesen más hangulatot kapjon a nap. Bak. Ma végre látható eredménye lehet valaminek, amiben korábban sok energiát fektettél. Szerénykedd el, ha megdolgoztál érte, nyugodtan légy elégedett vele. Vízöntő. Egy elsőre furcsának hangzó ötletből ma kifejezetten jó megoldás születhet. Ne azért vesd el, mert még senki más nem próbálta. Halak. Könnyen átveheted egy jókedvű ember hangulatát, használd ki ezt, és próbálj te is továbbadni ebből a derűből.

Mindjárt 11 óra és jönnek a friss információk, hírek, aztán pedig a következő órában jövünk hozzátok vissza. Tartsatok velünk tovább.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trúcsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indulj!

0: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább. Méghozzá újabb érdekességekkel megyünk tovább. Konkrét a mai műsorunk első érdekességével végre, mely arról szól, hogy mondom is, egy nő a születésnapján egyszer csak eltűnt a saját kertjében.
1: Hát,
0: nézzük a részleteket. Születésnapon sokféle meglepetésre számíthat az ember. Arra azért ritkább van, hogy egyszer csak megnyílik alatta a föld a saját kertjében. Egy New York-i nő a születésnapján a hátsó kertjében sétált, amikor váratlanul beszakadt alatta a talaj, és egy víznyelőbe zuhant. A történet szerencsére jól végződött. A különös baleset egy teljesen hétköznapi kerti séta közben történt. A nő alatt hirtelen megnyílt a föld, ő pedig belesett a kialakult mélyedésbe. Segítséget hívtak hozzá, és végül sikerült biztonságosan kiszabadítani. Az eset azért is keltett nagy figyelmet, mert mindez éppen a nő születésnapján történt. Valószínűleg nem ezt a meglepetést kérte ajándékba, írja a Jupi. Kérdezlek titeket, hogy... mi volt a legváratlanabb dolog, ami valaha egy születésnapotokon történt? Húha, nekem a legváratlanabb dolog születésnapomon gondolkodom.
2: Akkor mi gondolkodol?
0: Amíg gondolkodok, mesélj, Karina, mesélj.
2: Jó, addig mesélek én, nekem egy születésnapi és egy kutyasétáltatós történetem van.
0: Na.
2: A születésnapi történetem az, hogy szerintem 16-7-8 éves körül lehettem, és a szüleim kitalálták sutyiba, hogy vesznek nekem egy aranykarkötőt, ami utólag derült ki, és megkaptam a kis tortámat, elfújtam a gyertyámat, vágjam fel a tortát. Hát vágtam volna a tortát, de nem tudtam, mert valami nagyon-nagyon... De ilyen, én nem tudom, így se tudom, úgy se tudom, és csak ilyen mosolygós arcok, mert milyen betontömböt kaptam, vagy téglát az új házamhoz, vagy mit elérte. És akkor végülis így alulról leemelték róla, kicsit csokis, kicsit nem csokis. Volt egy téglafalakú kis dobozka, és egy aranykarkötőt rejtett az a kis dobozka, úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtem.
0: Tortába volt belerejtve. Az igen.
2: Igen, tehát az egy nagyon-nagyon meglepő ajándék volt. A másik pedig kutyasétáltatás közben volt nálunk egy téglagyár nevezetű helyiség, ami régen téglagyár volt, és utána nem megszűnt, és hát voltak ilyen kisebb, apró, hát nem barlangszerű képződmények, ilyen kiásott lukak, és kutyát sétáltattunk sötétbe, és ott nagyon nem volt világítás. És egyszer csak azt vettem észre, megyek, és húcs! Egy hatalmas nagy gödörbe. Jézusom, aki velem sétáltatott kutyát, egyszer csak azt vett észre, hogy eltűnök. És egy derékig lévő gödörbe estem bele, ami igazából ilyen hát nem látható volt, mert az a föld nagyon puha volt, és ilyen kisebb-nagyobb ágak-bogak voltak rajta, tehát valaki ideglenesen eltemette, valamit nem tudom mit keresett, aranyat, de a luk az ott maradt, és én így elsüllyedtem, és így derékig, hello, ja, hogy én itt vagyok.
0: De ez nem születésnaponon történt.
2: Ez nem születésnapon, csak egy ilyen eltűnt kutya sétáltatás közben így.
0: Na, én nekem a legnagyobb meglepetés 14. születésnapom volt számomra, amire nem számítottam. Volt más is, de most hirtelen az jut eszembe, hogy sose fogom elfelejteni. Én nagy Ferrari meg Mihály Schumer rajongó voltam a Form 1-be akkor, és képzeljétek el, akkor még láttam valamennyit, és azt vettem észre, hogy hát hozzák a tortát. Rakták a tortát, és néztem akkor nagyot. Képzeljétek el, egy komplett Ferrari Form 1-es autó volt a tortán.
1: Wow.
0: És ez annyira meglepődtem. A másik meglepetés születésnapomon soha nem fog kiderülni, hogy ki volt. Képzeljétek el, valami rajongóm lehetett, az sem biztos, hogy nekem szólt. De születésnapomon ez aranyos volt, vagy legalábbis aranyosan jött ki a lépés. Lényeg az, hogy mi is iskolának a szolgálati lakásán laktunk, szüleim ott dolgoztak, és ezáltal ott nőttem föl, És amikor 18 éves voltam, én akkor abba a suliba is jártam esti tagozatra. És nem is ez a lényeg az, hogy este hazamentem, és egyszer édesanyám hallja, volt egy ilyen fém kapunk, tehát volt egy lépcső, ami felhozott a bejárati ajtó, az előtte volt egy fém kapu, lehet Sanyi még emlékszik is rá, egy ilyen tolóajtó.
2: Jaj,
0: na, igen. De nem is ez a lényeg. Képzeljétek el, anyum haja is zörög az ajtó, kinéz, és egy szeretlek lufi fel volt tűzve a kapura. De nem látta már, hogy ki tűzte föl, ez 18. születésnapom volt, és mai napig nem derült
3: nem
0: ki.
3: Tudjuk ki.
0: Nem tudjuk, hogy ki volt a tettes.
3: Ó, de rejtélyes.
0: De az is se biztos, hogy nekem szólt, hogy egy iskola, az rengetegen jöttek,
3: mondjuk mentek.
0: Lehet, hogy csak oda tűzte valaki, mert nem tudom. Tehát lehet, hogy az csak úgy ott maradt, nem tudjuk. De az biztos, hogy volt, nem is szeretlek, hanem boldog születésnapot, valami ilyesmi, már nem is tudom. Aha. És egy lufi
2: hát,
0: volt.
2: Hát csak neked szól. Hát
0: jó, Tomásnak is lehet születésnapja pont ugyanazon a napon. Hát jártak oda ezren, Karina.
2: Hát jó, most... hát az is lehet, igen, hogy másnak címezték, és ott volt a legláthatóbb helyen. De
0: igen, és akkor édesanyám behozta. Hát azt mondja, hát most nem tudjuk, hogy kinek szól. Nem volt, mert akkor közben elmentek a járókelők, az suliból, ilyesmi, hát ott maradt a lufi, mit csináljuk? Pont a születésnapomon, és nem tudjuk, hogy azóta se, hogy nekem szólt. Én kérdeztem akkor az osztálytársaimat, hogy valaki feltűzött egy lufit az ajtómra, és mondták, hogy nem, itt nem tudnak ilyenről, senki nem vállalta föl. És ez mai napig nem derült ki, hogy...
3: Lehet, hogy valaki másnak szólt, az meg ma addigra nem is látta.
0: Az is lehet, nem tudjuk.
3: Láttad a szuper ajándékot? Én? Mi? Hát az a lufi. Én nem láttam ott most. Ja, akkor
0: én nem. Lehet tudni.
3: Hát ez mekkora. Nem tudom, nekem egy olyan élményem volt, de az már nem tudom, hanyadik, hát lehet, hogy ilyen egy valahanyadik, nem tudom, csináltuk a látássérültekkel a Helen Kellerről szóló, életéről szóló műsort, és mentünk Nagybázsonyba. És ennek volt egy olyan negatívuma, hogy sajnos eső volt, úgy volt, hogy ott a várnál csináljuk meg, de be kellett vinni a panzióba, ott na, meg úgy kellett összetoborozni a vendégekből a nézősereget, és én ugye oda már többször jártam a Másmozaik Egyesület, a Roksolit működtető egyesület révén, engem ott már ismertek. De most az is mindenkit meglepett, hogy ugye velem így hogy nem külön foglalkoztak, meg este még átmentem egy másik helyszínre, volt egy...
0: Lényeget, Sanyi! Könyörgöm!
3: Egy mozgássérű gyerek is volt,
0: ne
3: és akkor vagy fiatal, és akkor hát, hogy ott is voltam, és minden is, akkor úgy érezték a többiek, hogy hát így ők így nagyjából csak ott voltak, meg a műsor is így olyan lett, amilyen, mert toborozni kellett a közönséget. Ebből a szempontból egy picit furán éreztem magam, hogy hát igen, mert engem jobban ismertek, ráadásul indulni kellett hamar vissza, mert a Helen Kellert játszott a nagy tünde, aki Nyíregyházán van elnök a Vakéknál, ott meg neki meg van temetése ment. Az a lényeg, hogy minden ilyen negatívum után azért benne volt a buliba, hogy ők is tudták, hogy szülinapom van, és szerveztek egy tortát nekem. Tehát... igazából ez lett a pozitívuma a dolognak, de hogy amúgy meg egy kicsit negatívnak indult ez a buli. Hogy én már nagyon sokszor voltam ott, ugye mindig jól éreztem magam, de így amikor mentem a többiek, hogy bebizonyítsam, hogy hát én még mit csinálok ezen kívül, hogy itt zenélgetek, meg gitározok, a nagyjából ott is ugye ezt csináltam, ott éppen verset nem mondtam, és hát így.
0: Tehát ez volt az élmény. Most jutott eszembe, hogy nem tudom már, hanyadik születésnapom lehetett, 30. vagy 30 valahanyadik, nem tudom. Arra emlékszem, hogy egy kedves, hát ismerősöm volt, barátoméknál voltunk, és sütöttek nekem tortát. És az viszont meglepetés volt, mert nem számítottam rá.
3: Hát igen, ezek még...
2: Jó, engem már a szülinapi torták.
3: Engem már az is meglep, hogyha ugye valaki, akkor még nem is voltam fészen, de volt, aki kollégák közül tudta, hogy a szülinapom van, és
0: persze. Hát tudjuk, Sanyi, te a 6-20-as vagy, hát mindig késsel.
3: Igen, hát ez már lassan megmarad mindenkiben azért. Én vagyok a 6-20-as, és ez így villam mindenkinek.
0: Harmadik vágányra érkezik, és mindig késik.
3: Ja, ráadásul, tényleg.
0: Na jó, egy picit zenéjünk, szerintem aztán jöjjünk vissza újabb érdekessége. Írjátok meg, hogy nektek milyen érdekes szülinapi sztoritok volt, vagy amire ilyen emlékezetes.

0: Egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közel hozzád Lépés Rádió, és akkor megyünk is tovább, méghozzá egy újabb érdekességgel, méghozzá azzal, hogy egy párkapcsolati hír, a vadonatúj stadion első meccsén kérte meg szerelme kezét.
2: Nagyon romantikus.
1: Van, aki gyertyafényes vacsorán kéri meg párja kezét. Paige Cardwell inkább úgy gondolta, legyen körülöttük egy komplett amerikai futballstadion. Sarah Cole és Jace Carver kapcsolatában mindig fontos szerepet játszott a, mondom nektek, Buffalo Bills gig, ezért új stadion, a csapat új stadionjának első hazai mérkőzésén kérte meg Sarah kezét. A pár még középiskolából ismeri egymást, kapcsolatuk egyik első rendezvúja pedig szintén egy Bills meccs volt. Így amikor lehetőségük nyílt részt venni az új stadion első hazai mérkőzésén, Gage úgy döntött, hogy ennél jobb helyszínt alig ha találhatna. A terve majdnem leleplezte, hogy a gyűrű jelzett a biztonsági ellenőrzésnél, de a személyzet nem rontott el a meglepetést. Sarah igent mondott. A napot pedig még emlékezetesebbé tette, hogy kedvenc csapatuk 41-31-re megnyerte a mérkőzést. Írja ezt a People. Na most kérdésem az, hogy egy lánykérésnél szerintetek a helyszín teszi különlegessé a pillanatot, vagy inkább az, hogy van-e közös története a pár számára?
2: Szerintem a van-e közös története a pár számára, azt teszi különleges. Igen, a helyszín a... szerintem tök mindegy.
3: Kérdés, érdekes volt, hogy közös története, tehát a helynek van közös története?
2: Nem, vagy... a párnak.
1: Ez esetben a helynek, de lehet az a bármi. Helynek. Tehát például egy olyan közös történet, ez egy dolog, egy bármi olyan.
3: Mert lehet olyan, ahová gyakran jártak.
1: Igen, bármi. Igen.
2: Hát legtöbbször úgy szokták, de ez lehet az utcos lánykérés, ez olyan... ez nem mindenkinek jön be.
3: Lehet egy park, ahol sokat üldögéltek, vagy sétáltak.
2: Lehet egy nyaralóhely, lehet egy tengerpart, mi azt mindig ezt csinálják, hogy tengerparton Malibún, a fehér homok, kék tenger, naplementet, Jézusom.
1: Nem lesz. Az nem a szerencsé a páromnak, hogyha ilyenre kerülne sor, azt egyrészt én jelezném előre, másrészt biztos, hogy nem ilyen kérem.

0: Hát
1: ez olyan, most ez a tömeg előtt, érted, most azért, hogy a tömeg lássa, hogy úristen, most megkértem, ez olyan kellemetlen, olyan, nem.
0: Sőt, egyébként egyszer
2: beszélgetünk. Hamar jön a válás, akkor meg ezek panaszkodnak.
1: A tömeg előtt válunk, várjál.
2: Nem,
0: egyébként pont egyszer a párom mondta azt, hogy beszélgettünk erről az ehézés dologról, és azt mondta, hogyha mégis egyszer úgy döntök, hogy megkérem a kezét, akkor azt lehetőleg egyrészt jelzem előre, másrészt nem akar kínos helyzetbe kerülni, se engem nem akar kínos helyzetbe hozni, se önmagát. Véletlen sem.
1: Igen, én sem.
0: És itt nem az igen vagy a nem kimondása érted, hanem hogy maga a szitu. Hát most lehet, hogy úgy lesokkolódik, vagy ő azt se tudja, merre van.
1: Jobb azért ezeket szerintem diszkréten.
0: Szerintem is jobb diszkréten kezelni. Tehát, hogy másik...
2: Mert aztán már, ha eljegyzés van, meg esküvő, meg minden, meg az eljegyzés még ugye itt nálunk azért ez is szűkebb körül, de ilyeneket
1: már lehet száz fagonyra is, szóval az, amit, nem számít.
2: Mi telik, ugye? Vagy amit gondolnak, ugye? De hát...
1: Tudod, milyen drágák most az esküvők? Ne tudd meg. Milliós tétel.
0: Az biztos, nagyon-nagyon drága minden, a hely megfizetése, az ételek, a vendégek, az esküvő, anyakönyvvezető, stb. Ruha, ennél soroljuk szerintem.
2: Még ha kölcsönzi, akkor is, ha megveszi,
0: akkor pláne. Akkor is, de... így is, úgy is. Annyi. Már lassan, hát nem ugyanannyiba, de nagyon drága kölcsönözni is, és drága vásárolni is mindent. Ebben megígyezhetünk, viszont menjünk tovább más jellegű hírrel. Egy furcsa bűnügy, képzeljétek el, hogy betört a benzinkútra. A rendőrök szerint még a cross papucsát is. Csár! Szóval, még a... Bocsánat, csak egy... Szóval, nekifutok újra. Szóval, a hír úgy hangzik, hogy betört a benzinkútra, a rendőrök szerint még a cross papucsát és sportmódba kapcsolta. Ezen rögtem.
1: Ez a papucsos betörő.
2: Hát,
0: na nézzük, mi a hír. Ha valaki betörést tervez, nyilván fontos a megfelelő lábbeli. Egy férfi, méghozzá egy marylandi férfi, úgy tűnik, a cross papucsában bízott. Természetesen lehajtott sarokpánttal, vagyis sportmódban. A rendőrség egy férfit keres, aki betörte egy benzinkút üzletének üvegajtaját, majd két doboz alkoholos jegestával távozott. A rendőrségi felhívásban külön kiemelték, hogy fekete cross papucsot viselt sportmódban. A biztonsági kamera szerint a férfi éjfél előtt betörte az üzlet ajtaját, egyenesen az italokhoz ment, felkapott két italt, majd futva távozott. A rendőrség közé tette a felvételt és a gyanúsított ruházatának leírását. Az internet figyelét azonban leginkább a lábbeli ragadta meg. A rendőrség ugyanis külön megjegyezte, hogy a cross papucs sarokpántja le volt hajtva, vagyis a közösségi médiában használatos kifejezéssel sportmódban volt. A kommentelők annyi viccet írtak, hogy végül maga a rendőrség jegyezte meg. Ez lett az egyik legkevésbé komoly kommentmező, amit valaha láttak, írja az aol.com. Kérdésem nektek, hogy miért válnak egyesen egészen hétköznapi részletek, mint ebben az esetben egy papucs, pillanatok alatt egy egész internetes történet főszereplőjévé.
1: Hát annyira vicces, annyira jó pofa, hogy oké, hogy betör, de nem a betörés ténye a lényeg, hanem az, hogy azt a papucsot cross üzemboltban, sport üzemboltban használta, azt a cross papucsot. Ez olyasmi lehet, mint vannak nálunk azok szerintem, mint a klumpák, és a klumpának hátul volt egy ilyen kis tartója, amit le is föl tudtál rakni, hogy így használod, vagy úgy használod. Szerintem ilyesmi lehet, hogy jobban tartja a lábat, vagy nem. De szenzációs, hogy tényleg ez a papucs
2: vitte. Igen, az egész sztorinak ez a...
1: Az egész sztorinak, nem is az egyéb is
2: kép ez a fő szerepe, hogy most mit akart elvinni, miért? De hogy ebben nyel, hát ez annyi, mint a kalambó balonkabátja.
1: Igen, körülbelül igen, ez nagyon vicces.
2: Meg a focsija, persze, de igen.
0: No, ennek örömére egy picit zenélünk, aztán jövünk vissza és hozunk újabb érdekességet.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá egy igazi kis állatos sztorival. Függőágyba gabajodott egy szarvas. Rendőrök szabadították ki. Nézzük a részleteket. A függőágy alapvetően pihenésre való. Egy ohiói szarvas azonban valószínűleg nem olvast el a használati útmutatót. Egy szarvas belegabolyodott egy családi ház kertjében kifeszített függőágyba. Rendőrök és természetvédelmi szakértők érkeztek a segítségére. A North Kentoni rendőrök számára nem teljesen szokatlan a szarvasmentés. Korábban kerítésbe gabolyodott és tóban rekedt állatokhoz is riasztották már őket. Függő ágyban szorult szarvassal azonban még ők sem találkoztak. Az állatra annyira rátekeredett a függő ágy, hogy azt óvatosan le kellett vágni. A szarvas szerencsére nem sérült meg, így a kiszabadítása után rögtön visszaengedték a természetbe. A rendőrök szerint ez határozottan nem egy hétköznapi mentési feladat volt, írja Jupi. Kérdezlek titeket, hogy miért kerülnek a vadállatok olyan gyakran bajban olyan hétköznapi tárgyaktól, amelyekről mi azt gondolnánk teljesen ártalmatlanok. Talán azért, mert túlságosan az állatok közelébe építkezünk már manapság, és szerencsétleneknek nincs meg a megfelelő életterük, vagy egyre jobban kiszorulnak, és ezáltal mondjuk ők nem, tehát egy állat nem úgy gondolkodik, mint egy ember. Hát most ő nem gondolja át, amit csinál, ő csinálja ösztönből. És hogyha ilyen balesetbe keveredik, a múltkor volt, azt hiszem, hogy egy kecske szorult egy csőbe, meg volt egy, vagy de nem kecske volt, már nem tudom.
1: Azt nem, az egy bivaj talán, vagy
0: ja, bivaj, tényleg, bivaj volt, igen.
2: Árát.
0: Tehát, hogy bivaj volt. Úgyhogy előfordulnak ilyen balesetek. Nem olyan régen itt Magyarországon egy lóval ütközött egy furgon, azt hiszem, hogy kezd helyen ami nap, mert a ló elkóvágott és kikeveredett az útra, és egy furgonnal karambolozott. Szerencsére a pacinak nem lett komolyabb sérülése. Az autó viszont elég alaposan összetört az ütközésben, úgyhogy azért vigyázni kell.
1: Hát az állatok nem tudnak a mi használati cikkeinkkel mit kezdeni, tehát neki a természetben lévő dolgok az egyértelműek, a mi ember által gyártott dolgainkkal ők ezt nem foglalkoznak. Vagy játszanak vele, vagy szegények csapdába esnek, tehát ők náluk ez a természetben nem szerepel a függőágy, és sok más sem.
0: Ez így van, másrészt azért meg a háziállatokra, mint a lovakra, kutyákra, macskákra, sertésekre azért a gazdái odafigyelhetne, hogy lehetőleg ne kóvályogjon el az állat a területéről, mert okozhatnak ilyen baleseteket, és hát ez esetben azért az állat gazdája felelős, hogy a baleset megtörtént, mert ő hagyta, hogy elkóvályogjon mondjuk az állat.
1: Oké, de hát az állat kíváncsi, és lehet, hogy szeretné megnézni, hogy mi az, de hát csapdába kerül. Ezért szokták kihasználni az egérfogok és mindenféle kisebb állatok befogását. Kártevőkre gondolok, hogy az állat kíváncsiságát, éhségét használják fel erre. Tehát ezt jó célra is és rossz célra is lehet használni.
3: Igen, sajnos ez rossz célra is felhasználható valóban. Nem szép.
1: Mint a vadászatnál a vadászkül. Tehát az is az állat hangját utánozza. És
0: igen.
3: Ja, amikor a szarvasokat
1: is. Igen, igen. Tehát azért ezt lehet jóra is, meg rosszra is használni.
0: Menjünk tovább egy újabb hírrel. Képzeljétek, hogy már állatok Szent János bogara kiklették az apró robotokat, amelyek együtt dolgoznak. Na. A jövő robotjai nem feltétlenül emberméretű fémgépek lesznek. Lehet szabad szemmel alig fogjuk látni őket, és a Szent János bogaraktól tanulnak majd együttműködni. A Cornell Egyetem kutatói olyan mikroszkópikus robotokat fejlesztettek, amelyek érzékelik környezetük hőmérsékletét, kommunikálnak egymással, és összehangoltan képesek megváltoztatni környezetüket. A kutatókat több természeti jelenség inspirálta, köztük az egyszerre villagó Szent János bogarak és a természet összehangolt építkezése. Az apró robotok képesek érzékelni a hőmérsékletet, majd egymáshoz igazítani működésüket. Így folyadékot tudnak mozgatni melegebb és hidegebb területek között. A kutatók szerint ez az első példa arra, hogy ilyen mikroszkópikus robotok közösen képesek fizikailag alakítani saját környezetüket. A történet legjobb része talán az, hogy ismét kiderült, a mérnökök néha egy apró rovar megfigyeléséből kapják a legjobb ötleteket, írja a Cornell Krónika. Na most ezek alapján kérdezlek titeket, hogy melyik állattól vagy természeti jelentőségtől lehetne még olyan ötletet ellesni, amely esetleg egyszer hasznos technológiává válhat?
1: Hát a költöző madarak viselkedése szerintem az mondjuk egy megbízhatóbb GPS-t teremthet.
3: De hogy valami haladási irány?
1: Igen, tehát hogy azért, hogy honnan tudja az a gólya, hogy merre megy?
3: Hát ez mindig örök. Kérdez, szerintem erre igen. A pontos választ máig
1: sem. Nem is, igen. Tehát ez vagy például.
3: A megzuhanyzás alatt már megint valami vadludakat már egyszer hallottam.
1: Mi?
3: Hogyha mentek volna
0: este. Apropó vadludak, tegnap este itt repültek a
1: futball
0: felett. Igen, vándorolnak lassan el, és olyan nagy hanggal voltak.
1: Igen, nagyon-nagyon.
0: Ja, csak erőt eszembe.
3: A pat. Hogy Nils Holgerssonnal, vagy nélküle, nem tudom.
1: Ja, ezt hittett az én eszembe is. Imádom, ez a világ legjobb oktató meséje.
3: Márton is kiöregedett már, talán nem
1: is. A Nils Holgersson az nem öregszik ki soha.
3: Ja, hát ő mindig más talán... csapattal tovább tud menni.
1: Aha. Vagy talán a bánák viselkedése, tehát ez mint a szonárok, tehát hogy ezeknek a megfejtése.
0: Hát a szonárokat lehet mondjuk mesterséges intelligenciával felfejleszteni még jobban, és mondjuk adott esetben pontosabb analitikát meg környezetet tehát, tudnak ezek adni. Azért ez nem feltétlen utolsó dolog. Igen.
1: Igen, tehát nagyon van egy csomó furcsa állat, amiről lehet, hogy nem is tudjuk, hogy ki, hogy merre, tehát ez nagyon sokat segíthetnének. Sok mindent megérteni.
0: Igen, menjünk is tovább egy emberi történettel. Egyetlen ruhát 380 ember hímzett 51 országban. Jól halljátok. Van egy ruha, amelyet nem egyszerűen azt lehet mondani, hogy made in valahol. Ez gyakorlatilag egy félvilágot kellene felsorolni.
3: Hát made in international.
0: Igen, mondjuk. Kirsty MacLeod projektjéből 380 ember 51 országból dolgozott ugyanazon a ruhán. A különleges alkotás elkészítése 14 évig tartott. Az ötlet még 2009-ben született egy londoni kávézóban, ahol Kirsty MacLeod egy szalvétára rajzolta fel a ruhát. A következő 14 év során 87 bordó sejemdarabot küldtek körbe a világban. Ezeket összesen 381 ember hímezte, köztük olyan nők is, akik számára a projekt munka lehetőséget és saját történetük bemutatását jelentette. A kész ruha körülbelül 6,8 kilót nyom. A projekt így nem csak egy ruhadarab, hanem több száz ember közös alkotása lett. Írja Happy Good News. De az a kérdés merült fel bennem, hogy mitől lesz egy közösen készített tárgy több egyszerű tárgynál? A belefektetett munkától, az emberek történeteitől, vagy attól, hogy valódi összeköt, vagy valami összeköti őket. Hát szerintem az emberek történetétől. Azért 381 ember 51 országban, hát gondoljatok már bele, és akkor azt kiszabta meg, hogy ki mennyit dolgozik vele. Arra mondja, hát kíváncsi igen, lennék.
3: Ezt a időbeosztást, vagy az igen, hogy melyik ország mennyit áll erre.
1: Kiállítási darabnak biztos, hogy nagyon szép lehet ez a ruha.
0: Felvennél egy ilyen ruhát, Karina? Ez gondolom női ruha.
1: Gondolom, igen. Hát figyelj, biztos, hogy gyönyörűségesen szép. Tehát azok a
0: kíváncsi lennére volt.
1: Azok a hímzések, amit mondjuk egy élettörténetet hímez rá, nem csak egy tulipánt, egy rózsát, egy kisfűt, kislány, de hogy tehát az a hímzés, az gyönyörű. Tehát nagyon-nagyon szép, úgyhogy én biztos, hogy megnézném. Mm. Hogy hordanám el, végül is a hímzés az soha nem megy ki a divatból. Tehát biztos, hogy egy divatos ruha lett, de igen. Igen. Tehát világhírű a matyó hímzés.
0: Hát igen, például.
3: Igen.
0: Pont azon gondolkodtam, hogy akkor ebben a ruhában az 51 ország különféle művészettörténeti története benne van, tehát hogy ugyanígy például nálunk a matyó hímzés, a másnál nem tudom, külön megvannak ezek a különféle népművészeti dolgok.
1: Akkor szerintem igen, és ebben ez volt a lényeg. Tehát szerintem ebben ez volt a lényeg, hogy azok, akik hímeztek, azok a saját kis népművészeti történeteket ráhímezzék, és ez elképzelhetően szabadon választott volt, tehát lehet, hogy nem volt megkötés, de biztos, hogy gyönyörű szép, tehát ez fantasztikus dolog.
3: Hát nagyon-nagyon.
1: Az egész világnak meg van örökítve, amíg az a ruha él, van, vigyáznak rá, kiállítják, hordják, nem tudom, tehát az mindent megmutat erről az 51 országról, meg azokról, akik hímezték.
3: Fantasztikus vállalkozás, tényleg.
0: Az biztos, tehát azért ez kellem teljesítmény, meg odafigyelés, meg belefektetett munka bőven. Ez nem megy csak úgy egyik pillanatról.
1: Azért tartott 14 évig, hát azért hímezni nagyon macera, ez nagyon aprólékos munka.
0: Az biztos. Viszont zárásként még egy utolsó kis hír. Elaludt a 2 éves koszorús lány. A nagyszülők befejezték helyette a munkát.
1: Aranyos.
0: Egy esküvőn sok mindent meg lehet tervezni, de egy 2 éves gyerek alvási kontrolljával még a legjobb esküvőszervező sem tud mindig tárgyalni. A 2 éves Mévnek kellett volna virágszirmokat szúrnia egy esküvőn, de közvetlenül a szertartás előtt elaludt. A nagyszülei azonban úgy döntöttek, a műsornak folytatódnia kell. Mév aznap kihagyta a szokásos délutáni alvását, ennek pedig az esküvő előletle meg az eredménye. Mire elérkezett volna a nagy bevonulás, már mélyen aludt. Nagymamája ezért ölbe vette az apró kislányt, nagypapája pedig átvette a kosarat, és komoly arccal elkezdte szórni a virágszirmokat. A vendégek természetesen nevettek, a jelenetről készült TikTok videó pedig több mint 20 millió megtekintést és 3,4 millió kedvelést gyűjtött. A család szerint éppen attól lett emlékezetes a pillanat, hogy egyáltalán nem így tervezték, írja a People. Hát egyetlen egy kérdés maradt ezzel kapcsolatban, hogy miért szeretjük sokszor jobban azokat a családi emlékeket, amelyekben valami teljesen máshol sikerült, mint ahogy elterveztük. Azért, mert aranyosak.
3: Persze, hát ettől lesz humoros, fénos, vidám, kellemes, mert nyilván valami kellemetlen történik, az nem olyan jó.
1: De arra is jobban emlékszel.
3: Hát azért az is megmarad valahogy. Azt igyekszel elfelejteni, de azért...
1: Ezek aranyosak, kedvesek, tündériek, és a megoldás volt a lényeg, a szirmok oda kerültek, ahol voltak, és ezek olyan kis cukik, olyan kis aranyosak, és ez jobban megmarad. Tudod, gyerekkel, kutyával.
0: Így van. A műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai lépés délelőttben, remélem jól éreztétek magatokat, ne felejtjétek, mert csütörtök van, így lépés magyar top 20, tessék szavazni kedvencetekre, délután 2-ig még lehet, lépésradio.hu/magyar top 20, vagy lépésradio.hu/lépésmagyar top 20, és mindenki szavazata számít, úgyhogy tessék szavazni, úgyhogy maradjatok velünk, és hallgassatok minket, és este attól pedig hozom nektek a végeredményt, hogy hogyan alakítottátok a listát. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Karinácsanyit és jó magam Robit hallottátok. Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Hello, Kat!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trúcsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Népix szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riddle, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László bizottság elnöke közölte, lesz akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: én!
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: ...2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a 4 milliárd eurós forrásokból a kormány. Vladimir Putyin készen áll Donald Trump-al való újabb találkozójára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a még befagyasztott, de feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az Európai Bizottság pozitívan értékelte a kormány intézkedéseit, és javasolta a még befagyasztott teljes 4,2 milliárd eurós, mintegy 1600 milliárd forintos kohéziós keret felszabadítását. A végső döntést az uniós tagállamokat képviselő Európai Tanácsnak kell meghoznia, tette hozzá. A miniszter közölte, hogy májusban Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnök 16,5 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférhető vételének menetrendjéről állapodott meg. Hozzátette, a forrás felszabadítása azért is fontos, mert a kormány 2029-ig ebből finanszírozhatja a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, környezet és természetvédelmi programokat, valamint vízügyi és árvízvédelmi fejlesztéseket. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szerdán jelentette be Facebook oldalán. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a tervezett módosítást. A kormányfő üzenetében arra kérte az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Egyben kifogásolta, hogy a legfőbb ügyészség egyszerre kérte az ő, valamint Hankó Balázs és Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A legfőbb ügyészség 24. szeptemberében közölte, hogy Magyar Péter két éve június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, amikor az őt mobiljából videózó férfitől elvette a telefonját, majd azt a Dunába dobta. Az ügyészség szerint a politikus magatartása alkalmas a lopás bűncselekmény törvényi tényállásának megvalósítására. Vladimir Putyin készen áll az amerikai hivatali partnerével Donald Trump-al való újabb találkozóra, de ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek konkrétumok, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. Ami az orosz-amerikai találkozót illeti, az elnök készen áll rá. Putyin és Trump elnök a telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozza, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani, mondta. Majdnem villámgyors kiütéssel indult, végül kimerítő és drámai küzdelemben ért véget az ifjabb Növényi Norbert legújabb összecsapása Las Vegasban. A magyar MMA harcos főmérkőzésén egyhangú pontozással múlta felül amerikai ellenfelét, ám a látottak alapján a UFC elnöke végül nem kínált fel neki szerződést a világ legnevesebb küzdősport szervezeténél. Dana White ugyanakkor hozzátette, hogy a magyar harcosnak még lesz lehetősége bizonyítani. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az Európai Bizottság azt javasolja, oldják fel a Magyarországgal szembeni intézkedéseket. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték a képviselők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel pedig több mint 4 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz, közölte a brüsszeli testület. A testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztették az Európai Unió költségvetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette, Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében. Ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára. December 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását kezdeményezték Tiszás képviselők. A parlamenti honlapon elérhető javaslat már 2026-ban munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Míg a hatályos rendelkezés fűszabályként 14 óráig engedi az üzletek nyitvatartását, az előterjesztés egész napos üzletzárást állapítana meg erre a napra. A jelenleg érvényben lévő kitételek ugyanakkor megmaradnak. A vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, a virág, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a vasúti és buszpályaudvarokon, repülőtéren, illetve benzinkúton belül működő üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központ székhelyén, valamint az intézettel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő lakcímén hűtlen kezelés gyanújával a rendőrség. A Fidesz politikai indítatásnak és minden jogalapot nélkülözőnek nevezte az akciót, az intézet pedig azt közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, mert minden tevékenysége jogszerű volt. A készenléti rendőrség nyomozóiroda a polisz.hu-n azt közölte, hogy a gyanú szerint a központ háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körzés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, miközben csupán minimális munkát végzett. A Fidesz későbbi közleményéből kiderült, hogy a meg nem nevezett személy Marcin Romanovski korábbi lengyel igazságügyminiszter helyettes, akit 18 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak hazájában. Letartóztatták az Erzsébetvárosi emberről is mindkét gyanúsítottját. A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra rendelte el a kényszerintézkedést, közölte a fővárosi törvényszék. A közlemény szerint a gyanúsítottak személyi körülményeire, a korábbi és jelenlegi folyamatban lévő eljárásokra, illetve az elkövetés eszközének elrejtésére figyelemmel indítványozta a letartóztatást. Északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, több helyen fordulhat elő kis mennyiségű időszakos eső, zápor, nyugaton zivatar sem kizárt. A délnyugati, nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet kísérhetik többfelé élénk, olykor erős lökések is. Záporok, zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indulj!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
2: Hallgass te is a Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Évvégére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogvatartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munka címmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz magyar Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Poyán Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogvatartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogvatartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemel figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés-végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszkij New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkijjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszkij kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt. Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik. Kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: Memento.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trúcsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Az már még egyet.
1: Mi? Ó, még egy rundot, jó?
2: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Welcome to Saint-Tropez.

0: Reklám következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu. Reklámot hallottak.
2: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László bizottság elnöke közölte, lesz, akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendők között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a Celdömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe védelem mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: A következő két órában a Lépés Top 20-at hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
1: Csak magyar kedvencekkel.
2: Kellemesen szép estét kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Robit hajtjátok. Remélem, hogy a vétel is tökéletes és minden jó. Itt vagyok, és hoztam nektek azt a húzat, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszáslisták alapján áll össze hétről hétre, illetve lesznek ezen belül újdonságajánló rovataink és régi toplistás lágerek. Ez várható az elkövetkezendő szűk 120 percben, de csapjunk is bele a lecsóba, és nézzük, hogyan alakult a lista. Múlt héten listánkon a 16. helyen szerepelt, ezen a héten két helyet rontott listánkon Szumor György és a Félkarú Óriás, ez a dal lett ezen a héten, a Sereghajtó 18. Előtte meghallgatjuk Szabi Kíz és a Te Hibád című felvételt, mely múlt héten a 20. helyen debütált, és egy helyet javítva a 19. lett, míg a teljes Sereghajtó a legutolsó, azaz a 20. lett, a múlt héten 15. Kovalszki meg a Vega és Szebényi Dani közöse a Csónak, ezzel indítjuk a top 20-at. Jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. 19.

0: Szabi Kéz és a Te hibád a hibáztatós dal.
1: Istopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
0: Szó szerint mutatnánk így, bár egyébként elég csúnya dolog, amikor csak az egyiket hibáztatunk bármiért. Na, de mindegy, viszont most más vizekre evezünk. Megérkezett Király Linda újdonsága, méghozzá az új dal Úgy, mint Rég címet kapta. Van, amikor nem kell túl gondolni. Király Linda vadonatúj dala visszahozza azt az érzést, amikor még mertünk önfeledten élni, nevetni, szeretni. Úgy, mint rég. Az úgy, mint rég a szabadságról, az életörömről és arról szól, hogy soha nem késő egy kicsit megőrülni, kiszabadulni a hétköznapokból és emlékeztetni magunkat arra, hogy az életet nem csak túlélni kell, hanem élvezni is. Árult el az énekesnő a szerzeményről, melyhez videóklippet is forgattak. Hát akkor hallgassuk meg ezt az újdonságot, bár hogyha csak túlélünk, az elég baj megélni, illetve jól érezve megélni kell az életet szerintem, bár vannak helyzetek, amit csak túl akarunk élni, az tény a mindenkinek szerintem az életében. Jöjjön az Úgy, mint Rég Király Linda újdonsága itt a Lépés Magyar Top 20 újdonság ajánlójában. Nézzük, hogy sikerült ez a dal.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A fine selection. A 18.
1: Király, én az előző dal elején nincs egy olyan kis MSN Messenger feelingetek? Nekem az volt ugye az intróból. Na, ez viszont már egy gyönyörű lírai dal, Szomor György és a félkarú óriás a 18. helyről.

0: Egy újabb toplistás magyar dalamúltból, itt a Lépés Top 20-ban.
1: És maradunk a lírai vonalon. 1990-es évek elején egy Luigi nevű fiatalember feldolgozta Bryan Adams nagy sikerű dalát, amit egyébként többen feldolgoztak az elmúlt években. A dal címe pedig az, hogy ez a szerelem végtelen. Ezt a gyönyörű feldolgozást hallgatjuk most meg itt a lépésen. Egyébként a világslágerek magyarul lemezen és a 80-as években is megjelent. Ha jól emlékszem, Somló Tamás is elénekelte, de nem esküszöm meg rá, hogy ő volt. Azt tudom, hogy ott viszont nem ezzel a címmel jelent meg, hanem ha jól tudom, hogy mondjam el, de annak is valami hasonló címe volt, de valami talán ilyesmi volt. Ezt most így fejből mondom, nem esküszöm meg rá, de utána nézek a dal alatt.

0: Na, a világ slágerek magyarul albumon, az 5. CD-n, a 22-es track Hogyan mondjam el címmel jelentkezik ez a dal.
1: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
0: Ezután a gyönyörű felvétel után pedig megyünk tovább a 15., 16. és 17. helyezettel, méghozzá ebben a héten a 15. lett a TNT és az Ugye itt alszol című felvétel. Aztán a 16. helyről, egyébként a 14. helyről rontottak a fiúk egy helyet. A 16. lett Börösz Roli Színes nyert című felvételével, a 18. helyről javított 2 helyet, míg 17. volt és maradt Unique Kilincs egy szép világba című felvétel helyett, míg 17. volt és maradt Unique Kilincs egy szép világba című felvételükkel, úgyhogy ezzel megyünk már is tovább itt a Lépés Magyar Top 20-ban.

0: Lépések, lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: S megyünk is tovább a 12., 13. és 14. helyzettel. Ezen a héten listánkon a 12. lett. A Nyolan Empire és Szikora Robi közöse a Van még hely a 11. helyről egy helyet rontottak. 13. lett Szekér Gergő, Akik voltunk című felvételével a 19. helyről 6 helyet javítva a 13. helyen zárt ezen a héten, míg a 14. helyre csúszott vissza a 9-ről a Paulina és a Vége van kicsi. Ezzel a dallal folytatjuk itt a Lépés Magyar Topuszat, illetve egy régi toplistás lágert is hozok azonnal a Lépés Rádióban. Tartsatok velem továbbra is, és ne felejtjétek, szavazhatok kedvencetekre, este 8 után, amint kint lesz a friss lista, a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy a lépésradio.hu Lépés Magyar Top 20 menüpontja által.

0: Csak magyar kedvencekkel.
1: Szebbnél szebb dolog inflagrant, és a szeretlek téged szólt most pedig. Elérkeztünk az első óra első helyezettjéhez. Ezen héten a 11. nem lett más, mint az a dal, mely a múlt héten 10. volt. Fall of the Flow és T-Dani. És a rendben lesz. Na, ezzel a dallal zárjuk az órát, mert minden rendben lesz. Ezt üzenem minden hallgatónak, bármilyen élethelyzetben legyetek, minden rendben lesz. Jön Fall of the Flow és T-Dani közöse, aztán pedig a hírek és kötelezők után jövök hozzátok vissza, és hozom a legjobb 10 magyar felvételt itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban.
0: A 11.
2: Hey, yeah.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírust Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 65 embert, köztük korábbi miniszterek és államtitkárok sorát hallgatná meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A neveket tartalmazó javaslatot budapesti ülésén fogadta el a szakbizottság. Torockai László bizottság elnöke közölte, lesz akit szóbeli, még másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznek. Az elnök a beidézendő között említette mások mellett Bárándi Péter, Dávid Ibolya, Draskovics Tibor, Navracsics Tibor, Petrétei József, Trócsányi László, Tuzson Bence, vagy éppen Varga Judit korábbi igazságügyminisztereket, Rogán Antalt a korábbi miniszterelnöki kabinetirodát vezető minisztert, Sadöl Györgyöt a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökét, és Völner Pált az igazságügyi tárca korábbi parlamenti államtitkárát is. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon jelentette be, hogy a minisztérium birtokába került információk szerint vizsgálatot kezdeményez a budapesti Operett Színház ügyében. Az Operett Színház dolgozói szeptember 21-én tartottak titkos társulati ülést, amin azokat a kérdéseket beszélték át, amikre egyelőre sem a színház jelenlegi vezetésétől, sem az új kulturális kormányzattól nem kaptak választ. A társulat tagjai nem sokkal előtte jelentették be, hogy nem vesznek részt az Operett forgatagon, és szolidaritásukat fejezik ki a színház vezetése ellen tiltakozók iránt. Újabb két vaddisznóban igazolta az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött és magas kockázatú területek bővítését Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében is. A Névik szerdai tájékoztatása szerint az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. A vaddisznókat a korábban már fertőzött területté nyilvánított Mohács és Homorúd közigazgatási területén, a Duna balpartján az országhatártól néhány kilométerre találták, illetve ejtették el. Az új esetek felhívják a figyelmet a Duna mentén északi irányba, valamint a Duna-Tisza közé felé irányuló terjedési járványügyi kockázatának növekedésére, jelezte az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Elfogtak egy körözött embercsempészt a celldömölki rendőrkapitányság rendőrei szerdán délelőtt. Az egyiptomi férfi 8 határsértőt szállított, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. Az egyenruhások a 8-as főúton egy osztrák rendszámú autót ellenőriztek, amelyben a sofőrön kívül 8 magát szír, líbiai és kínai állampolgárnak valló férfi utazott. Az utasok nem tudták hitelt érdemlően igazolni az országban tartózkodásuk jogszerűségét, így a rendőrök visszaviszik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az ellenőrzéskor az is kiderült, hogy az egyiptomi sofőrt körözték, vele szemben őrizetbe vétele mellett embercsempészet büntet miatt indul eljárás. Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthat.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
10: Folytatjuk is a Lépés Rádiót és a Lépés Magyar Topuszat itt a Lépés Rádióban egészen pontosan, és elérkeztünk a legjobb 10-hez, azonból is a sereghajtó 8., 9. és 10. helyezettel. Megyünk már is tovább itt a Lépés dél Magyar Topuszban, majdnem délelőttöt mondtam, nézzétek el nekem. Szóval Dash és Young Fly és a kiskece a 8. helyre csúszott vissza. A múlt héten ez a dal a 7. volt, és egy helyet rontott. Ez a felvétel jön a 8. helyről. A 9. lett viszont, és javított 3 helyet Simó Anna Mária Miért ne című felvételével a 12. helyről a 9. helyre jött előre, míg a 10. helyről érkezik Gudics Máté Égetem című felvétele, mely múlt héten a 13. volt, és szintén 3 helyet javított Simó Anna Máriával egyetemben. Ezzel a dallal indítjuk ezt az órát, jó szórakozást hozzá!

0: Pistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: És egy újabb újdonságot hoztam nektek, vagy annyira nem újdonság, csak feldolgozás. Na mindjárt kiderül. Ugyanis Swingelet Django és Lábas Viki hozott egy új felvételt, a dal címe Vigyázz rám. A Swingelet Django hazai könnyűzene egyik legikonikusabb felvételét a Vigyázz rám című dalt gondolta újra, amely képzeljétek el, hogy Deák Bálint videójával lát napvilágot. Ezúttal Lábas Vikivel dolgoztak együtt, aki egy 15 állomásos országos koncertsorozat erejéig csatlakozik a zenészekhez. A feldolgozás eredetileg az országos turné reklámanyagaként készült el, a stúdió munkálatok során azonban olyan utat járt be a felvétel, hogy elvitték megmutatni Dés Lászlónak is, a szerző pedig elismerően fogadta az újra gondolt verziót, sőt a zenekar kérésének elegettéve engedélyezte a kiadványrádiókhoz való eljuttatását is. Iszonyú jó érzés, amikor tiszteletből megcsinálunk egy átdolgozást, és az alkotó nem csak áldását adja rá, hanem teljes mellszélességgel beáll mögénk. Viki hangjával ráadásul ez a klasszikus szöveg kapott egy olyan finom léleksimogató pluszt, ami tökéletes nyárzáró hangulatot teremt, mondta a friss közreműködésről a Swingelet Django. A most megjelent kislemez egyben a nyitánya a teljes évet felölelő munkának. A 15 állomásos országos turnén a Vigyázz rám mellett a magyar könnyűzene további legendás darabjai is felcsendülnek majd a rájuk jellemző swinges, gypsy jazzes köntösben. Gyakorlatilag a teljes műsort a legszebb hazai számok köré építettük fel, és elképesztő élmény Vikivel színpadba vinni ezt az anyagot. A fellépéseken Dés László legszebb dalai mellett presszert szerzemények is előkerülnek, a sorozatot pedig egy kiemelt budapesti nagykoncerttel szeretnék megkoronázni, ahol rengeteg meglepetéssel készülünk a közönségnek, mesélte a formáció egyik tagja, Lombos Pál. Hát az újdonságot meg lehet hallgatni most itt a Lépés Magyar Top 20-ban, illetve a videó megosztókon is. Most pedig akkor jöjjön ez a dal, aztán pedig érkezik itt a Lépés Magyar Top 20-ban az 5., 6. és 7. helyezett. Ezen a héten listánkon az 5. lett Bíró Csongor újdonsága, múlt héten debütált, és a Hogy tudlak ígyet kiütötte listánkról a Dideregve, a 8. helyről az 5. helyre lépett előre Csongor. 6. lett Rúzsa Magdolna, Rúzs című dal, amely kiesett a legjobb 4-ből, múlt héten 3. volt, míg a 7. helyről érkezik Nagy Bogi és Des közöse, a Jól leszek újra, mely 5. két helyet rontva ezen a héten a 7. lett.
0: Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.

0: veled ezt még.
1: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
2: Konyha és a százszor visszajátszott, ez szólt az elmúlt percekben itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban, most pedig megyünk tovább, méghozzá a legjobb négyese. Hogy elrepült az idő, azt a mindenit, még 4 perc van, 3, 4, 1, 8. Hát ezen a héten nézzük meg, hogy ki került be a legjobb négybe, aztán kiderül, hogy Megda hanyadik lesz. Ezen a héten is a legjobb négyben van a Blokkolnál című dalukkal a No Sugar formáció, múlt héten másodikak voltak. Aztán a legjobb négybe került ezen a héten is a Honey Beast és Dániáfi közöse, ha bárcsak lennék, a két hete első Deep Unity és a Végtelen út is ezen a héten a legjobb négy valamelyik helyén szerepel, és Rácz Gergely és Burai Lassan című dalukkal is bekerültek, múlt héten ők hatodikak voltak, ezen a héten a legjobb négy valamelyik helyén szerepelnek, de melyik, de a hanyadik lesz, az mindjárt kiderül, itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban, és ne felejtjétek, hamarosan a műsort követően szavazhattok kedvenc felvételitekre jövő hét csütörtök délutánig a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy a lépésradio.hu Lépés Magyar Top 20 menüpont által, vagy Facebook oldalunkon facebook.com/lépésradio, amint kikerül a friss lista. Úgyhogy figyeljétek felületeinket, most pedig akkor jöjjenek a legjobbak, nézzük, ki marad le a dobogóról elsőként.

cici-pici száj, ez a cici-pici bár, amit überel a bul, és már a tenyerem is fájja, hogy csattan és pattan, alatta maradtan és recsen, hé, bébi, veled egy lettem, pirosodik is már a bőr.

0: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Negyedikből második lett, Daniel és Honey Beast bárcsak lennék, hatodikból harmadik rezgergés Burai lassan, míg másodikból negyedik top, illetve egészen pontosan No Sugar felvétele blokkolnál, nem dobhatnál, én kérek elnézést, tehát blokkolnál című dalukkal a második, a negyedik helyre csúsztak vissza, így az első lett ezen a héten is a Deep Unit, és az a bizonyos Végtelen út, ezzel a dallal köszönöm meg az elmúlt szűk 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. Robit és a Lépés Magyar Topuszat hallottátok, velem legközelebb holnap délelőtt tisztel találkozhattok Karina és Sanyó oldalán a Lépés délelőttben, de addig se kapcsoljatok máshová, és jobb nájbzenék és műsorok várnak rátok. Sziasztok!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

feled. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Évvégére készül el a magyar oktatási stratégia. Az elmúlt időszakban több száz fogva tartott vett részt szakmaképzéseken. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Évvégére készül el a magyar oktatás stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit már korábban bejelentette, hogy Vissza a jövőbe munka címmel dolgozni kezdtek egy oktatási stratégián. Bejegyzésében a tárcavezető a stratégia részleteiről azt írta, külön figyelmet fordítanak majd a gyermekeket körülvevő digitális környezetre, a közösségi média és a mesterséges intelligencia kérdéseire. Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, az oktatási stratégia része lesz magyar Magyarország oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is, amelynek társadalmasítását hamarosan megkezdik. Lannert Judit emlékeztetett, hogy új nemzeti alaptantervet is kidolgoznak, ugyanakkor jelezte, azt csak alapos előkészítés és kipróbálás után élesítik majd. Döntéseimben kizárólag szakmai szempontok fognak vezérelni, mondta Poyán Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának megválasztott elnöke a Telex élő műsorában szerdán délután. Kijelentette, hogy a döntések indoklása nyilvános lesz, a média tanács tevékenységét független szakértők vizsgálják majd évente. Azzal kapcsolatban, hogy az országgyűlés nem szavazta meg a Fidesz és a KDNP média tanácsba delegált tagjait, az elnök azt mondta, a testület jogilag 4 fővel is működik, de bízik abban, hogy ebből a patthelyzetből kilépnek, és a média tanács nem lesz egypárti. A korábbi gyakorlatról úgy fogalmazott, a média tanács akkor sem volt eszköztelen, felléphetett volna például a karaktergyilkosságok ellen, de abszurd helyzet volt, amiben éltünk. Az elmúlt tanévben több száz fogva tartott vett részt szakmaképzésen, növelve az esélyt arra, hogy a jövőben a társadalom hasznos tagjaként végezzen legális kereső tevékenységet, közölte Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. Makula György ezredes, a BVUP kommunikációs főosztályának vezetője azt mondta, egy szakma megszerzése nem csupán tudást és végzettséget jelent, hanem önbizalmat, célokat és perspektívát is ad a fogva tartottaknak. A Magyar Büntetés Végrehajtási Intézetek kiemelt figyelmet fordítanak a fogvatartottak szakmai képzésére, amelynek egyik legfontosabb célja a reintegráció támogatása mellett a visszaesés kockázatának csökkentése. Hozzátette, a különböző büntetés-végrehajtási intézetek és az oktatási partnerek együttműködése eredményeként országszerte burkoló, targoncakezelő és szobafestő bizonyítványokat is átvehettek a fogvatartottak. Volodymyr Zelenszky New Yorkban egyeztetett Donald Trumppal az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan, hogy kész bármilyen energetikai tűzszünetre Moszkvával, és egy háromoldalú találkozón Vladimir Putyinnal is leülne tárgyalni. A Kreml szerint az orosz elnök Trumppal szívesen találkozna, Zelenszkyjel azonban szakértői előkészítés nélkül időpazarlásnak tartaná ezt. Az ENSZ közgyűléssel párhuzamosan Volodymyr Zelenszky kedden találkozott Donald Trumppal, akivel a háború lezárásáról és az energetikai célpontokra vonatkozó esetleges kétoldalú tűzszünetről tárgyalt. Hajnalban északkeleten ködfoltok kialakulhatnak, napközben a szétterülő gomoly felhők mellett több órás napsütés valószínű. Főként a Dunától keletre néhány futó zápor előfordulhat. Az északias szelet élénk lökések kísérik, kora reggelre általában 5 és 11 fok közé süllyed a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Délután már általában 19-22 fokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Closed. Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha elkap téged akár egy apró kis betegség is, akkor te milyen beteg vagy? Tehát, hogy beleéled magad és szenvedsz, vagy pedig egyszerűen meg is feledkezel róla, és mész tovább, csinálod a dolgokat, és valaki kérdezi utólag, hogy beteg voltál? Nem. Melyik vagy?
2: Én attól tartok, hogy ez egy ilyen férfi szindróma.
1: Az egyes verzió? Beleéljük magunkat és szenvedünk?
2: Igen, és kutatod, hogy vajon mi ez lehet? Most melyik komoly betegségnek a kezdete.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Egy kicsit, egy kis fölénnyel kellene ezt mindig.
1: Ez milyen jó fölénnyel, azt mondod, igen. De jó, hogy felülről ránézni, egy én kicsit. Így is tudom ezt mondani.
2: Igen.
1: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
2: Mivel vannak, és tapasztaltam az életem folyamán, hogy a test és lélek az egy az egyben, ezért igen, és úgy mielőtt elkezdtük ugye a forgatást, mondtam, hogy kicsit a nyakam az be van csípődve. Hát tegnap volt egy ilyen kis megoldandó, stresszes feladat, biztos, hogy ez
1: a válladra került egy nagy nyomás?
2: Egy kicsit a uh-huh. hátul a uh-huh. nyakamnál.
1: Uh-huh. Hát,
2: igen, igen, igen.
1: És akkor tulajdonképpen szoktál azon is dolgozni, hogy mondjuk, ha van egy testi tünet, akkor a lelki oldalát megoldani?
2: Biztos vagyok benne, hogy ha ma megoldom a tegnapi problémát, akkor estére szépen kilazul, és nem lesz gond.
1: Uh-huh. Megoldod?
2: Megfogom.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Nem vagyok hipohonder típus, tehát nem keresek magamon szimptomákat, nem tulajdonítok óriási jelentőséget annak, ami egy apróság. De ha valaminek megvan a kúrája, és tudjuk, hogy ez hogy zajlik, akkor azt betartom.
3: Figyelsz rá?
2: Meg akarok szabadulni tőle, utamban van a betegség.
3: Észre?
2: Nem szeretek belefeledkezni, hogy én most beteg vagyok.
3: De és észreveszed magát a betegséget?
2: Igen, már mielőtt jön. Hát azért...
3: Tényleg már érzed, hogy jönni fog?
2: Persze. Hát ezt azért egy pár évtized után a Földön az ember már megtanulja, hogy... Mikor fog bedurrani a torka, mikor jön ez vagy az ki, persze.
3: És olyankor, amikor érzed, akkor a figyelmed hol van? Hogy megfigyeled, hogy na most már tudom, hogy jön, vagy pedig ráteszed a figyelmedet egy feladatra, hogy most ezzel foglalkozom, ezt csinálom, mert ezt meg kell csinálom, ezt írom, és úgy elfelejted a betegséget, hogy pár napja el is felejtettem, nincs is. Nincs.
2: Nem, nincs ilyen nálam.
3: Nincs.
2: Eldöntöm, hogy ez most milyen, erre most egy tea kell, vagy egy diéta kell, vagy egy böjt kell, vagy erre sport kell, vagy erre mi kell.
3: Aha. Ugye?
2: Tehát akkor... hogyha megfájdul a hátam, akkor biztos, hogy olyan jó vagy gyakorlatokat fog végezni, ami inkább arra megy rá, hogyha a lábamnom fájdul meg valami, akkor azt a jóga gyakorlatot választom, már hogy ászanákról beszélek természetesen. Ha a torkomnál van, akkor biztos a tea lesz a megoldás, akkor ez biztos, hogy igazi gyömbér, stb. Nem tudok mindent diagnosztizálni, nem vagyok egy ilyen önjelölt orvos.
3: De akkor figyeled, magyarul mindig, most én próbálom lefordítani, akkor figyeled a tested, és ha valamit érzékelsz, hogy valamihol valami mintha lenne, akkor lényegében megszeretgeted azt a területet magadon.
2: Ez kimondottan így van. Megszeretgetem. Uh-huh. Ez meditációban is létezik.
3: Tehát csinálod is?
2: Persze. Uh-huh. Persze. Tehát ezzel külön foglalkozni érdemes, és mindenkinek ajánlom, aki képes bármilyen típusú meditációs állapotba kerülni, akár vezetett meditáció, akár csak egy relaxációról beszélünk. Uh-huh. Nem kell semmiféle guruságnak lenni. Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Uh-huh. Ez abszolút, ez fején találtam a szöget. És ezt én magam is teszem. Nem csak mint jógi, hanem már gyerekkoromtól ugye megtanultam az összes ilyen házi praktikát is, hogy na hát, ha köhögés van, akkor a hagymahéjából hagymahajteját kell főzni, és az kimondottan a köhögésre jó. De a lándzsás, útifrust nem sorolom el, mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Nem vagyok annyira a gyógyszertárba rohanó típus. Azt gondolom, hogy egy csomó dologban a megelőzés nagyon jót tesz. Tehát a télen biztos, hogy figyelek arra, hogy emelni, vagy legalább megtartani a vitaminszintet, a folyadékháztartás mindig rendben legyen, a vitamin mellett pedig a testmozgás és a légzésnek a rendben tartása abszolút meg tudja őrizni egy egész télen át az egészséget.
3: Vagy egy életen át, azt el tudod képzelni egyébként, hogyha jól működnél lelkileg, teljesen, mindig, nem lenne benned stressz, és a lehető legoptimálisabban működtetnéd magad testileg, lelkileg, hogy akkor gyakorlatilag nem is lennél beteg. Tudod ezt képzelni?
2: Én ezt gondolom a világról.
3: Na, jó.
2: Nekem ez a világképem, de szó szerint az elsőtől az utolsóig, nem tudnám más jobban elmondani. Igen.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
2: Nyilván tudom, hogyha túlhajtom magam, akkor ezért is kell vigyázni ezzel a túlzással, azzal, hogy dolgozunk sokat, hogy ne legyünk betegek. És én hajlamos vagyok egyébként egy nagyon intenzív időszak után beteg lenni, de tudom, hogy olyankor... Igen. Volt példa másra is, majd azt is elmondom, de hogy így ez inkább a jellemző, hogy amikor van ideje kijönni rajtam, mondjuk egy ünnepkor, karácsonykor, vagy amikor egy kicsit ilyen leteszek egy nagy feladatot, akkor utána szokott olyan lenni, hogy így elfáradok gyakorlatilag.
1: Amikor van rá lehetőség. Uh-huh.
2: De van olyan is, amikor megakadályoz bizonyos dolgokban.
1: Volt már olyan?
2: Volt.
1: Tényleg?
2: Volt, és az utóbbi évben ez nagy stressz is volt nekem, mert amikor az utolsó, vagy a legújabb lemezünket a kvartettel készítettük, a Fúvom az énekemet, akkor a demózási folyamat közben is, amikor én már a párommal és a Csege Gábor kollégámmal készítettem a hangszereléseket, már akkor volt olyan, hogy nem nagyon tudtam rendesen jól felénekelni őket, mert nem volt levegőm. Ez valószínűleg egy ilyen visszamaradt dolog volt egy betegségből. Majd amikor a stúdióba mentünk, akkor is beteg lettem, ami baromi ijesztő, hogy már minden le van szervezve, mindenki ráér, a stúdió lefoglalva, és nem, egyszerűen nem tudtam énekelni.
1: Létre is jött az, hogy nem sikerült énekelni? Akkor?
2: Az volt, hogy tudtam, borzasztó úgy énekelni a stúdióba, hogy tudtam, hogy ez nem lesz hasznos, amit én ott csinálok, mert ugye ott el vagyunk szeparálva egymástól, és tudtam, hogy vissza kell mennem javítani.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Olyat figyeltél meg, hogy olyankor jön ki rajtad jobban bármilyen betegség, amikor van rá lehetőség?
2: Nem, inkább azt figyeltem meg, nem a lehetőségnél, nálam nem az van, hogy na most olyan stengben vagyok, hogy nem betegedhetem meg, meg olyan fontos dolgaim vannak, és amikor már vége van ezeknek a megpróbáltatásoknak, akkor végül meglep a betegség.
1: Nem így.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Hát vagy én máshogy fogalmazom meg, ugyanezt már ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez ugyanaz. De én azt tettem észre, hogy hatalmas nagy stressz hatására valami szokott jelentkezni. De valójában nem közben, tehát utána, de ugye tudjuk, hogy a stressz hatására pontosan a harcolj vagy menekülj teljes fiziológiai reakció az erősebbé tesz, és le is fáraszt, és utána meg lezuhan az immunrendszered, vagy éppen az ellenálló képessége. Ilyen értelemben lehet, hogy ez egy ugyanannak a dolgnak egy másik megfogalmazása. De én úgy szoktam mondani, hogyha valami túl nagy stresszt okoz nekem, akkor azt megérzem.
1: A figyelmedet ilyenkor hova teszed, hogy figyelsz a betegségre, hogy jössz, olyan figyelgeted, vagy pedig azokra figyelsz, amiket éppen csinálsz, hogy most ezt megírom, ezt elintézem, őt felhívom, ide elmegyek, és közben meg is feledkezel a betegségről.
4: Azért ennyire jó ebben még nem vagyok, sajnos amikor már ennyire érződik, hogy jön.
3: Hajdó Klára, énekesnő.
4: Akkor sajnos az felhívja rá annyira a figyelmem, hogy azért nem tudok 100%-osan dolgozni. Van olyan helyzet, amikor muszáj, tehát hogy nem tudsz mit csinálni.
1: Hát a koncert, a színpad, az biztos ilyen helyzet, hogy ott nem tudsz mit csinálni, ott vagy.
4: Egyébként az éneklés gyógyít. Tehát, hogy én azért ezeknek eléggé utána néztem, hogy milyen jót tesz az immunrendszerünknek az éneklés. És nem csak az, hogy gyógyulsz, hanem a stresszt csökkenti, és ezáltal gyógyul az ember, hogy nyilván tudjuk, hogy a stressz az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun állapotát, úgyhogy vagy hát az immunrendszer az egyébként is megbetegít, csökkenti az immun

0: mindig dönteni, amikor az ember elvállal egy munkát. Van olyan sajnos, hogy nagyon stresszes egy munka, vagy egy koncert, vagy egy olyan megkeresés, amitől az ember nagyon tart. Általában akkor tartunk tőle, hogyha nem vagyunk azon a szinten, vagy nem nekünk való az a feladat, vagy nem olyan közeg, nem a mi zenei területünk. Most már ezeket próbálom én például tudatosan elkerülni.
1: Kikerülni.
0: Igen, mert egy olyan elvárás, aminek nem tudok.
1: Kellene megfelelni.
0: Igen, nem is akarok, és nem is kellene nekem ott lennem, nem kellene neki megfelelnem. És nem azért, mert gyáva vagyok, vagy mondjuk nincs elég önbizalmam, hanem most már ennyi idő alatt azért nagyjából tudom, hogy mi az, ami nekem jót fog tenni, és mi az, ami nem. És hát ami stresszt okoz, az egyértelműen rossz.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Nekem az

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Olyankor szoktál megbetegedni, amikor van rá lehetőség?
2: Teljes mértékben akkor betegszem meg, amikor tudom, hogy most nincs szükség
1: rád.
2: Rám.
1: De jó. Most lehetsz beteg.
2: Most lehetek beteg.
3: Takács Nikolasz.
2: Nem egy kellemes dolog, de mivel van 2-3-4 napom, amikor kivonhatom magam a forgalomból, ezért most lehetek beteg.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Nagyon érdekes egyébként, hogy jó néhányszor megtapasztaltam már az életben, hogy a nyaraláskor voltam beteg. Hogy ez azt jelentette, hogy egyszerűen az ember tudja, hogy most nem lehetek, és most van itt a szabadság ideje, ami rólam szólna, akkor gyerünk.
1: Olyankor szabad betegnek lenni.
4: Szabad betegnek lenni.
1: Munka alatt nem lehet, igen. Egyébként ez igen. Gyakran megfigyeled ezt? Tehát tulajdonképpen amikor van rá lehetőség, hogy beteg legyél, akkor leszel beteg.
4: Hát nézd, most is ez van. Tehát, hogy a családom egy része most éppen úgy hozta a sors, hogy kórházban van, a fiam beteg, és én makkegészséges vagyok, vagy legalábbis pont a férjem beszélt anyukámmal, és mondta neki, az Andi még jól van, ő most nem ér rá betegnek lenni, pont tegnap hangzott el otthon.
1: És ez nem vicc, tehát nem ér rá betegnek lenni. Mikor fogsz ráérni legközelebb?
4: Ki szoktam jelölni ilyen időszakokat, amikor egy kicsit így lehet elengedni, és mondom, kis használom, tehát hogy tényleg tudom, hogy mikor lehet, és akkor igen. Meg egyébként az van, nyilván vannak dolgok, amik beütnek, tehát hogy nyilván voltam az elmúlt időszakban én is néhányszor kórházban, gyakorlatilag senki nem tudja a szűk családomon kívül, és tánciskolában szinte meg se érezték, tehát hogy mondta az orvos, hogy remélem Andrea még fekszik, ó, hát én már 2 hete egy zumbát tartottam.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: 17 éves voltam körülbelül, amikor először 16, amikor lett egy nagy térdsérülésem, mert egy ilyen bagatell dolog, rossz a térdizületem, hirtelen legugoltam, és soha többé nem tudtam kinyújtani a lábamat, és akkor elmentem az orvoshoz, a megfelelő technikával helyre rakta a porcot, ami beakadt, kaptam egy hónapra egy bokától combigé tartó gipszet, és akkor miután ez rendbe jött, egy hosszabb rehabilitáció után újból táncoltam természetesen, és akkor ez aztán egy év múlva körülbelül megismételte önmagát, ez az esemény, mert nyilván nem vártam eleget, és akkor én úgy gondoltam, hogy viszont egy hosszú, vagy egy nagyon fontos táncverseny van a hétvégén, úgyhogy ha én ezt ki tudom otthon nyújtani, és másnap rá tudok lépni, akkor itt hétvégén lesz táncverseny. Úgyhogy én fájdalomcsillapítóval, jegeléssel, akkor volt az, amikor ilyen óriási nagy hó volt januárban, és ilyen nagy jégzsákokat hoztuk a havat nejlon zacskóba, és jegeltük, ekkora volt a térdem. Egyébként az öltözőből nem tudtam lejönni a lépcsőn, a táncteremig, de végig versenyeztük a versenyt. Jó, másnap bevittek, és akkora nagy térdműtétem volt, hogy az orvos azt mondta, hogy soha többé nem fogok tudni táncolni. De hát utána még táncoltam, még azóta is táncolok, és minden nap táncolok, úgyhogy az van, hogy az ember nem éli bele magát, nem hisz az orvosnak, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni. És ez így van, ez nálam, nagyon sokszor voltam én egyébként kórházban, voltak nagy műtéteim, és mindig ilyen gyorsan rehabilitálom magam.
3: Hát tulajdonképpen nagyon fontos dolog, lehet, hogy soha nem maradt el a te betegséged miatt.
2: Biztos, nem hogy nem. Ez a táncverseny is ki volt pipálva, úgyhogy biztos nem. Előadás olyan, nem lehet, hogy én amiatt hiányzom, hogy én vagyok beteg. Felnőttek vagyunk, gyerekeket nevelünk, és munkahelyünk van. Tehát ez azt jelenti, ha akarjuk, hogy ez így maradjon, akkor jobb, ha az ember a betegségeket fel se veszi, és próbálja valahogyan túlélni, feltűnés nélkül.
1: Takács Nikolasz.
4: Ha azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, haladok, van jövőbeni teendőm, fontosnak érzem magam, érzem, hogy haladok az életemmel, ha mindenki rendben van a szeretteim közül, akkor ez egy tökéletes állapot.
3: És olyankor valószínűleg nem is betegszik meg az ember.
4: Nem, mert miért is?
3: Keresed egyébként a lelki összefüggéseket, amikor valamit tapasztalsz?
4: Mivel vannak és tapasztaltam az életem folyamán, ezért igen.
5: Lehet összpontosítani egy testrészre, és oda, ha nincs egyéb technika, kívánni azt, hogy gyógyuljon meg. Például ez a megszeretgetés gondolat, ez nagyon jó. Megszeretgetem.
2: Hogyha az ember nem éli bele magát, hogy mennyire beteg, akkor azért ez így 50%-ba bejöhet, hogy akkor ebből föl tud épülni.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Na, kedves emberek, hát egy újabb formabontó adás, nem ezzel terveztem megint a kezdést, nem ezzel terveztem megint a tartalmat, de hát képzeljétek el, hogy a kis Fiat Topolinót sikerült egy pár órára elhoznom, gurulnom bele, körbejárnom, stb. Így hát ma a Fiat Topolinóval kezdtem az adást. Hallgass csak!
1: Kedves emberek, a mai főszereplőnk az nem lesz más, mint a Fiat Topolino. A Fiat Topolinóra, amikor ránézel, akkor nem is tudod eldönteni, most ő autó, vagy motor, vagy micsoda. Hát elárulom neked, ő egy moped autó, azaz 45 km per órával fogsz vele menni maximum. Előről, amikor ránézel, akkor hasonlít a régi Fiat Topolinóra, azaz az 500-as Topolinóra, mind a műanyagnak a kialakítása, a vonalai, a lámpája, az irányjelzője, meg minden ilyesmije, de ha oldalról ránézel, hát akkor minden hasonlít csak a kis Topolinóra, nem? Oldalról nem is tudja az ember elmondani, hogy mi ez a kis autó, tényleg mint egy picike kis buborék, de aranyos, szerethető, élhető autó. Pici kerekek, egyébként a kerekek azon nagyon, hátra, tehát hogy az autónak a szélére vannak rakva, mind hátrafelé, mind oldalra, ezáltal úgy fog viselkedni, mint egy kis Dodge-em szó szerint, vagy mint egy kis targonca, és majd, hogy nem a hátsó tengelyen ülsz rajta, nem teljesen, de nagyon közel ülsz a hátsó tengelyhez, és hátul is az igaz rá, mint előről, hogy a kialakítása, a vonalvezetése, a vonalai, a dizájn megoldásai, azok bizony olyanok, mint az a bizonyos régi 500-as Topolino, és egyébként nem is 45-tel, hanem csak 40-nel fogsz menni hivatalosan a ráragaszott matrica alapján is.

A teteje az úgy néz ki, mintha le tudnád nyitni, tehát olyan, mintha egy ilyen vászon tető lenne, de ő nem vászon, ő műanyag tető, és nem fogod tudni lenyitni, viszont van egy óriási ablak, amin ömlik be a fény a tetőn, ez is jó pofa. Valamint az egy érdekes megoldás, hogy maga az oldalsó ablak, ez ugye ide szépen fölhajlik, tehát így fölhajtod az ablakot, ez szerintem egy ötletes megoldás, és ráadásul ott is marad, tehát nem fog szépen lehuppani, lefittyeni, lekókadni, még menet közben sem, tehát tényleg masszívan ott marad, ilyen kis mágneses megoldással szerintem szerethető, és amikor a mágnest először meghúzod, akkor ugye be is tudod ezt az egészet szépen csukni, ha akarod, de én most hiszem, hogy tudom. A tükre, a külső visszaberantó tükre az egy kis fél gömb, és nem lesz benne az irányjelző. Itt csak elől, meg hátul van irányjelző. Na hát ez a érdekessége a Fiat Topolinónak, hogy az egyik ajtaja, menetirány szerinti jobb oldali ajtaja az ugyanúgy nyílik, mint egy hagyományos gépjárműnél, tehát ott utcázben, viszont a vezető oldali ajtónál ott ilyen kis furcsán hátrafelé, csak kimondom, szóval hátrafelé fog nyílni, és akkor így fog szépen belehuppanni, illetve kiszállni belőle. Az ajtót, amikor kinyitod, a vezető oldali ajtót, akkor hát azt fogod látni, hogy viszonylag ilyen puritán egyszerű a megoldás, de nagyon kényelmes egyébként az ülésen, mint ülőlapban, mint hátámlában, a hátámla az át is van fúrva, vagy lukasztva pontosabban, és így legalább látod azt, hogy mi van az ülés mögött, úgyis az ülés mögé fogsz tudni pakolgatni némi cuccot, azon kívül fogsz pakolgatni az ajtóba egy ilyen hálós, elég nagy területre is cuccot, valamint elől, a műszerfal előtt is van egy óriási tárról rekesz, azért oda is bele tudsz pattintani egy csomó minden apróságot, vagy valami ilyesmit, hogyha

ami érdekessége, kettő dolog. Beleültem, kettő dolog az érdekessége. Az egyik érdekesség az az, hogy egy szallaggal fogod behúzni az ajtót, és egy másik szallaggal itt elől, a kormányoszlop mellett, az ajtó meg kormányoszlop között fogod meghúzni, és akkor kinyílik az ajtó. Viszont ennél sokkal érdekesebb, hogy az anyósülés előtt viszont nincs előszalag, a behúzó szalag az ajtón rajta van, hanem az ülés mellett van egy szalag, és ha ott meghúzod, akkor az anyósülés ajtaja, az úgy nyílik, mint egy hagyományos autónál, tehát előre felé, kifelé nyílik, míg a vezető oldali ajtó, az pedig hátrafelé, tehát hogy hátrafelé fogod kinyitni az ajtót, mint egy ilyen szárnyat. Ez egy érdekes megoldás, de vidám megoldás. A műszerfala nagyon egyszerű, azt mutatja, hogy mennyivel mész, azt mutatja, hogy mennyit tudsz még menni, hogy mennyire van feltöltve, illetve hogy hány kilométer van az autóban. Hát mutatom nektek, még nincs benne 1000 kilométer sem, és már is teszteltük. És már ráadásul nem először, hiszen a prémium autóházban már ültem benne az autóban, amikor ott volt egy rövid hétvégére. Előlőd ez a tárolórekesz, amit ráadásul patenttal be is patentolod, és akkor nem fogod előtted sem lifegni, rezegni. Van egy A-oszlop pont elől, és az A-oszlop meg az ajtó között van egy kis ablakunk, hátul ugyanez az ablak, illetve ugyanilyen ablak megtalálható, a napfénytetőről már beszéltem, a módválasztónk nagyon egyszerű, van egy rökvert gombunk, egy nulla gombunk, illetve egy D gombunk, valamint van egy USB-s töltési lehetőségünk, van egy szélvédőnk, van egy elakadási jelzőnk, és hát van egy ventilátorunk, ami egyébként nem klíma, hanem tényleg szó szerint csak egy ventilátor, előről ömleszti be a levegőt. Mit kell még mondani az autóról? Hát kettő pedál, hiszen ő egy elektromos autó, hagyományos kézifék, a nullát azért megnyomom, hiszen a gyújtás rajta van, hogy elinduljak az autóval. Szóval a Fiat Topolino, így most röviden ennyi, de imádom, és hát megpróbáltam róla menet közben is beszélni, a zene után az jön.

legyen egy hosszabb videó is erről a kis Fiat Topolinóról, kézifék ki, direktbe be, irányjelzés, tükrökbe belenézünk, és szépen elindulunk a Fiat Topolinóval. Gurulok egy kicsit lassabban itt, mint ahogy azért így lehet meg illene, mert azért mégiscsak vigyázni kell itt a forgalomra. Fiat Topolinót, amikor így először mentem vele pár métert, akkor teljesen egyenes szakaszon mentem vele, tetszett, hogy tök jól gyorsul, lelépsz a gázpedálról, viszonylag hamar elkezd ugye visszatölteni, és ugye dolgozni a motorféke is. Vidám kis autó, szerintem egyébként én azt mondom, hogy egy szerethető kis autó, de azért azt vegyük figyelembe, hogy ő egy moped autó, tehát nem egy, egyrészt nem egy versenyautó, bár azért lehet vele gyorsulni, nem egy versenyautó, hanem ő egy moped autó, és ez a moped autóság ez ugye azt jelenti, hogy 45 km-rel többet, mármint kilométer per órás sebességnél többet ezzel az autóval nem fogsz menni, még ha akarsz, akkor sem. Elengedek mindenkit szépen, mert annyira rendes vagyok, meg hát azért így jobban meg tudnak nézni, hogyha lelassítok, akkor mindenki rám tud csodálkozni. Na, ez a Fiat Topolino, ez tipikusan nekem való autó. Ez nem az lesz, hogy itt egy elbújsz a tömegben, ez nem az lesz, hogy te itt szépen visszafogottan borulgatsz az autóval, hanem ez az lesz, hogy egész 45-tel tudsz csak menni. Ezért akárhova mész, nagyon sokan fognak téged anyázni. Másrészt ez a kis formavilág, ami a Topolinónak a sajátossága, hát az is azt fogja eredményezni, hogy már sokan rá fognak csodálkozni. Továbbá maga ez a hangja, hogyha ezt valaki mellette elsúlsz, akkor hallani fogja is ezt a kicsit sikító, elektromos hajtás hangot, de egyébként szerethető autó.

Ami nekem baromira bejön az autóba, és ezt tudom, hogy ez egy kicsit lehet, hogy hülyeség is, de nekem baromira bejön az autóba az, hogy egy elektromos kis autóról beszélünk, egy kis moped autóról. Amikor először ránézel, akkor azt fogod mondani, hogy Jézusom, ez inkább egy hátizsák. Vagy azt fogod mondani, hogy úristen, ez az ülés, amit itt belenézel, akkor látszik ilyen kicsike kis ülőlap, egyébként bőr, de hogy mégis vagy ilyen urazsustrat vegán, vagy ilyesmi bőr, de hogy mégis egy kicsit kis ülőlap, egy kicsit ilyen furcsa, átdukasztott hátámlap, de nem fogod azt érezni, hogy kényelmetlen. Amikor itt benne ülsz, akkor abszolút nem kényelmetlen, pedig az autó maga egyébként hajlamos egy kicsit így pattogni, ugye a fővárosnak a nagyon szép és nagyon egyenletes se útjain. Képes egy kicsit egy patogni gépjármű, de ezt az ülést miatt nem fogod érezni, teljesen jó. Imádom azt, hogy pillanatokat lehet vele gyorsolgatni, 45-ig, illetve imádom azt, hogy mennyire kezelhető kis vidám játékszer, és szó szerint vidám játékszer, tényleg mindenki megnéz, amerre járunk, a gyalogosok megállnak, a biciklisták ránéznek, rácsodálkoznak, hanem felborult szerencsétlen, mert annyira csodálkozott, hogy ez micsoda. A gyerekek megnéznek mindenhol, és hogyha már a gyerekek megnéznek mindenhol, akkor egy fontos információ. Ezt az autót keresztvizsgával már akár, hát azt mondják, hogy 14 éves kortól, de én azt mondom nektek, hogy 16 éves kortól már bárki vezethet. És azért nem mondok 14-et, mert ugye ha minden igaz, akkor most változott vagy változik ez az egész rendszer. Tehát lehet, hogy már nem 14-től, hanem csak 16 éves kortól lehet majd vezetni ezt a kis autót. Ja, ja, ja.

én imádom, én szeretem ezt az kis autót vezetni, még akkor is, hogy az irányjelző hangos. De legalább ki tudod kapcsolni, hiszen ő nem kapcsolja ki saját magától az irányjelzőt. Az a jó egyébként, most elhoztam az autót egy kicsit gurulgatni vele, és jelen pillanatban ott tartunk, hogy nekem már például finoman szólva is, fingom nincs, hogy merre járok, hogy hol vagyok, de nem baj, előbb utóbb majd csak visszatalálok, és akkor visszaviszem az autót a gazdájának. Vagy ha nem, hát akkor így járt. És tudjátok, mi a poén ebben az autóban? Na, az a poén ebben az autóban, hogy ugye 45 a végsebessége, de itt az előbb egy ilyen 30-as zónában ültem benne, vagy utaztam benne az autóval, tehát akár még ezzel a kis autóval is tudsz gyorshajtani, büntetést összeszedni, stb. Szeretem, imádom, azért minden nap nem használnám, ráadásul otthonról nem tudnék vele bejönni a városba, a hatótávolsága miatt, de összességében maradhat szerintem, legalábbis. Ezt az autót egyébként tényleg arra tök jó, hogy akár ilyen különböző tavaknál kirándulni, elmenni vele kicsit játszani, stb. Aztán arra is jó, hogyha előtted valamelyik hülye megpróbál ilyen basszussal hallgatni egy szerencsétlen régi 40 éves autóban valami zenét, akkor az ide is behaladszik, ömlik be a fény, az ablakokon, amiket így fölfelé lehet hajtani, ömlik be a levegő, szerintem ez is jó pofa, vidám és megoldás, és tök jó, hogy az ablak egyébként fönnmaradt, tehát hogy nem esik le. Műszerfala nagyon egyszerű, de legalább kezelhető és élhető. Na, röviden, mi most még majd újra bemegyek a telephelyre, ahonnan elhoztam az autót, amit gyorsulok, mint az állat, lobog a hajam a szélben, úgy gyorsulok vele, nincsen középső visszapillantó tükör, nekem ez egy kicsit szokatlan, viszont van kettő kis kerek visszapillantó tükrünk a két ajtón. Na, és már nyílik is nekem az ajtó, hát ennyi, így, csak így föltárult előttem az ajtó. Szóval, Fiat Topolino, maradjatok velem, aztán majd szeresetek, meg kövessetek, meg minden, amit kell, tudjátok, ismertek.

0: Ja, itt a Topolin után ne felejtsd el, kérlek, ne felejtsd el, hogy hát tart még a nyereményjáték, tudod? Tetheno, gyüm, flakon, kulacs, termosz, nem is tudom, hogy micsoda, szóval azt lehet nyerni, és azt is tudod, hogy ugye föl kell menni a Begurova Autó és Kütyü Mustra Facebook oldalára, ott nem kell semmit, hogy lájkolni, meg feliratkozni, mi nem kérünk ilyeneket, egyszerűen csak szólj hozzá, és mondd meg, hogy te hol hallgatod a Begurova Autó és Kütyü Mustra rádióadást. Igen, igen, igen, a folytatásban jöhet az a bizonyos Alfa Romeo, amit már hetek óta csúsztattunk.
1: Az nem más, mint az Alfa Romeo tonál, és amikor előről ránézünk az autóra, akkor sok minden fog azonnal feltűnni. Vagy legalábbis remélhetőleg azonnal. Egyrészt ebben a súrlófényben látszik, hogy milyen szépen van ívelve, milyen szépen van kialakítva a motorháztetőnek a felső része, ugye maga a motorháztető. Ezek a kis hullámok, völgyek, hegyek, dombok, stb. Hát azért ez kicsit túlzás, hogy hegyek, dombok. Na de hogy mindegy is, szóval hogy egyértelműen lehet látni, hogy az autónak a közepe felől vezetik a levegőt szépen a tükrök felé, illetve az áoszlop felé, hogy minél kisebb legyen a légellenállási mutatója az Alfa Romeo tonálénak. Aztán, ami nekem baromira bejön, az az, hogy az Alfa logó fölött, ugye ez a motorháztetőnél kis kiemelkedés, aztán az Alfa logó alatt az a bizonyos kis pajzs, amiben most ezúttal nem szerepel az a sárkány, kígyó, vagy bárminek is hívhatjuk, ő most itt nem szerepel, hanem egy szép nagy pajzsot kapott itt az Alfa Romeo, és az lesz maga egyébként a légbömlő, ugye a hűtő. Aztán a két első lámpa között még kifelé, illetve befelé, a lámpáktól befelé, a pajzs felé kanyarodik egy ilyen kis, hát nem is mélysejt, de nevezhetjük azt mélysejttel ellátott kis szintén hűtő rész, ez is jó pofa. A lámpa alatt ugye természetesen befelé, középre elkezd kanyarodni az első lökhárítónak a színre fújt, szintén ugyan színű, mint az autó, ezúttal vörös színű műanyag eleme, és annak a középső része, ami ott a pajzsnál ott be is fejeződik, ott kapott kettő kis ilyen kis ablakot, mondhatjuk ablaknak, és ott is ömlik be egyébként a levegő a hűtőhöz. Továbbá ömlik be a rendszám tartó része fölött is, hát nem sok helyen, de ott is ömlik be a levegő, és egyébként meg az autó széle felé, ez egy zongorlak fekete betét, és az autó széle felé is szépen fogja, és ugyanolyan alakú, ugyanúgy szépen ott vannak a lukaknak a helyei, csak ott nincsen kinyitva, és lehet hallani, hogy ezúttal bekapcsolta a belső égés a motor, hiszen a hibrid előforrásnak az aksiát az időnként kell is tölteni, és nem lenne jó, hogyha ezt éppen így lemerülne, nem tudnék tovább menni.

a felni külső része, illetve a közepe között. Aztán említettem az angolak fekete tükröt, természetesen benne van az irányjelző, és ezúttal képzeljétek el, hogy egy kis olasz zászlót is kapott az az irányjelző rész. Oda elrejtettek egy kis olasz zászlót is, hiszen az Alfa Romeo Tonale is olasz. Az olasz zászló kívül azért van még egy-két érdekesség, mint például a zongorlak fekete, az első, illetve hátsó kerékjárati ív, az, hogy a küszöb az természetesen szintén zongorlak fekete, de kapott egy ilyen ezüstösebb betétet, a kilincsek azok ugyanolyan vörös színűek, mint maga az autó, a B-oszlopunk az ugye ezúttal fekete, a C-oszlopunk az pedig hát ugye természetesen, hiszen a maga a lemez is, maga egyből a lemez, pontosabban a C-oszlop, az ugyanúgy vörös színű. Ami viszont sokkal érdekesebb, meg sokkal fontosabb talán az, hogy mennyire csapva van a Tonalének a háta. Kapott egy minimális spoilert, nem lett olyan óriási nagy ez a spoiler ezúttal, de egyébként jól néz ki.

bejövünk hátulra az autónak a hátsó részéhez, akkor egy fontos dolgot fogunk észrevenni, az pedig nem más, mint hogy a lámpa teljesen keresztbe fut. A lámpa az természetesen a két szélen, az autónak a két szélén, ugye ilyen kis három darab lefelé kanyarodó kis ívből áll, és a legszélsőben lesz benne az irányjelző. És a háromból kettő az pedig magán, a csomagti rajtón van rajta. A közepe azért nem fut teljesen keresztbe a hátsó lámpán ez a vörös vonal, mert a közepén ott van az Alfa logó, és az Alfa logó alatt található a Tonale felirat. És hátul is úgy van kialakítva a lökhárítónak az alsó része, mint hogyha lenne légbeömlő, pontosabban ez ugye légkiömlő lenne, de nincsen, és az autónak a legalján középen egy ilyen ezüstös színű, hát nem diffúzor, de egy betétet kapott, az a bizonyos lökhárító alul. Na próbáljuk meg kinyitni a csomagteret, még be sem néztem az autónak a csomagterébe, most szépen kinyitom a csomagteret. Ugye lehetett hallani, hogy csípolt, hiszen elektromosan nyílik, elektromosan csukódik. Van benne szivargyújtós töltési lehetőség, van akasztó mindkét oldalon, nem ledes lámpákat kapott, de azt is mindkét oldalon hagyományos izzóval. Van egy lemezünk, természetesen ezt, hogyha felhajtjuk, akkor alatta ott vannak még ilyen különböző dolgok, mint például egy pontosabban 2 Tonale hibrid felirat, illetve kerékjavító szett, de oda pótkereket is lehetne rakni, illetve van benne egy ilyen középső, hát ugye shoeboxnak, vagy minek szoktuk ezt hívni, hogy ki tudod nyitni szépen a hátsó sornak a középső

ülését, és akkor hosszabb dolgokat is el fogsz tudni helyezni az autóba. Merev karabtartót kapott, és nem karabtartó, hanem kalaptartó, illetve ha elektromosan nyílt, akkor természetesen elektromosan is fog csukódni ez a bizonyos hátsó csomagtér ajtó. Közben bekapcsolt a belső égés motor, ezt hallhattátok, illetve ezt halljátok, mert hogy a hibrid erőforrásra időnként rá kell tölteni, illetve magára az akkumulátorra is. Most pedig zene, aztán majd folytatjuk belülről.

No igen, az Alfa Romeo Tonale belsejével, hát nem most fogjuk folytatni, hiszen amikor ránézel az órára, akkor azt látod, hogy már megint elront az idő, már megint szalad az idő, és nem férne bele itt az adásba, hogy a belsejét normálisan körbejárjuk, én meg azt most nem akarom eljátszani, hogy a felét azt most, aztán a másik felét a jövő héten. Van még jövő hét előttig még egy csomó időnk, illetve még egy csomó feladat. Például itt az ideje, hogy akkor most gyorsan ránéz a begurulva autó, és küldj most a Facebook oldalára, és tudod, ahogy szoktuk, szépen a kiemelt poszthoz hozzászólsz, hogy te hol hallgatod a begurulva autó, és küldj most a rádió adását. Most elárulom nektek, hogy a jövő héten nyilván ugye az Alfa Romeo Tonale-val fogjuk folytatni, de az Alfa Romeo Tonale mellett azért lesznek érdekességek, mint például van nálam egy Samsung telefontesztre, és képzeljétek el, hogy a héten, nem is a jövő héten, hanem a héten fogom kipróbálni azt a bizonyos robottelefont, robotfont, amit ugye egy pár hónapja mutattak be. Az robotfon ez igazából annyiból különleges, annyiból érdekes, hogy egy külön kis kihajtható, kihajló gimbal, kamerával van ellátva, és ezt a héten tesztelem, pontosabban mire az adás van, addigra már teszteltem, tehát a jövő héten erről is fogok beszélgetni, és fotókat meg videókat azokat pedig meg fogok osztani ugye a csatornának a TikTok, Instagram, Facebook, illetve szerintem YouTube oldalán is teszek fel videókat, hogyha sikerül vele normális videót csinálni. És ha már YouTube videó, akkor azért most elárulom nektek azt is, hogy amint vége a hétnek és a webrádióban, webrádiókban, rádióban hallható volt a begurulva autó és kütyümustra, szépen a Fiat Topolinóról egy hosszabb videót is fel fogunk tenni a begurulva autó és kütyümustra YouTube csatornájára. Ne felejtsétek el azt sem, hogy továbbra is szól a rádió, továbbra is szólnak a remek műsorok, zenék, ilyesmik, maradjatok velünk, szeressetek bennünk.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárul.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.